return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi.
0: És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autó.
1: Paks FM. Paks.

0: hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő. Élesztő.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés.

0: Reklám. Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks-Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Több mint 700 millió euró sürgősségi segélycsomagot különített globális válságok kezelésére az EU értesült az MTI. Mint írják az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatása szerint a Grémium 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. A Zenevilág napja alkalmából két programmal is várja az érdeklődőket a ProArtis alapfokú művészeti iskola október 1-én Pakson. Délután 13 óra 30-kor az Atom téren énekszót tölti meg az Atom teret címmel, paksi gyermekek előadásában csendülnek fel népdalok. Este 18 órától az Erzsébet nagy szállodában adnak koncertet az iskola tanárai és növendékei. A programok a zenei nevelés, a közös muzsikálás és az éneklés közösség formáló erejére, valamint a gyermekek és a fiatalok művészeti teljesítményére hívják fel a figyelmet. Tengelic község önkormányzata 2026-ban is 15 000 forintos iskola kezdési támogatást biztosít az arra jogosult helyben élő gyermekek számára, adta hírül a Tengelici Hírmondó. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150%-át. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Hétvégén elkezdődött az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. Az atomerőműesek gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Eilingsfeld János sérülés miatt hagyta ki az NK Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az Atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz-e a Paks 100 pontja, amelyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az Atom, a találkozón a fiatalok is pályára léptek és bemutatkozott az ifjú Merkel Barna is. Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Young 15, Halmai és Joseph 8-8, Krivacevic 7, Révész 6, Géringer 3, nagy két pontot tett a közösbe. Benke Szilárd így nyilatkozott a sajtótájékoztatón.
3: Amit a héten végig gyakoroltunk, azt tök jól végrehajtottuk a mai mérkőzésen, úgyhogy tudtunk magabiztosan játszani, a saját játékunkat játszottuk. Amiket megbeszéltünk eredetileg a mérkőzés előtt, azokat sikerült végrehajtani, és mindenki, aki beszállt, fegyelmezetten betartotta a taktikai utasításokat, úgyhogy talán ennek köszönhetőleg inkább ez a magabiztos hazai győzelem.
2: Az a se vezető edzője Ivica Skelin is értékelt a sajtótájékoztatón.
4: Compliments to my players.
5: A gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előnyre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladnunk.
4: On the right level during the whole game, so compliments and just we need to continue this way.
2: Az a se a második fordulóban jövő szombaton Körmenden lép pályára.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
1: A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, és a folytatásban bizony egy nagyon fontos témáról lesz szó, legalábbis a kistermelők számára azt gondolom, hogy egy fontos téma, ugyanis szeptember 23-án Kistermelők a digitális nyugtaadás útján címmel előadást tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezete Szekszárdon, aminek apropóját az adta, hogy szeptember 1-jével komoly jogszabályi változások léptek hatályba a nyugtaadással kapcsolatban, és ezekkel összefüggésben a kamara úgy gondolta, hogy fontos felkészíteni az online nyugtaadásra a termelőket. Ebből az apropóból tartották az előadást. A következő néhány percben Matus Dórával beszélgetek a témáról, és szerintem fontos információkat adott át Dóra, ő a NAK Tolna Vármegyei Szervezetének megyei referense. A következő percekben kettőnk beszélgetését hallhatjátok.
2: A szeptember 1-jétől van egy komoly változás, ugyanis a hónap elejétől minden kistermelőnek, amely kézzel vagy akár elektronikusan előállított nyugtáját tulajdonképpen be kell jelentenie a NAV-hoz, és egy kötelező adatszolgáltatást kell elvégezzen. Ez semmiben nem különbözik attól, ami a vállalkozóknak már ismerős lehet korábbról, hogy a kézzel megírt számlákat egy 3 napos határidőn belül ugye a NAV számlázójának a felületén rögzítik digitálisan, tehát jellemzően most a kézzel megírt nyugtákat kell berögzíteni, és ez egy fontos változás, ugyanis csak december 31-ig van türelmi idő az őstermelők, kistermelők felé, vagy egyéb más szektorban dolgozó kisvállalkozók felé, akik nyugtát állítanak ki, mert addig van egy átmeneti időszak szeptember 1-től, amikor még nem szankcionál a NAV, tulajdonképpen ez a betanulás időszaka, a felületek megismerésének az időszaka, és szerettük volna ezt a tudást átadni.
1: Most nem tudom, hogy jól értem, de kérlek erősíts meg, ha jól értem. Tehát gyakorlatilag Marika néni, Gizi néni, aki kimegy a piacra a saját kis paprikájával, uborkájával, akármiével, ő ott ad ugye egy kis bevételi, egy nyugtát ad, amire rá van írva, vagy mit tudom én, 3000 forint mondjuk, és utána Marika néni 80 éves hazamegy, és Marika néninek be kell lépnie a online, egy online felületbe, és gyakorlatilag duplán kell, ha jól értem, dolgoznia, mert egyszer már ugye van egy nyugtája, amit amúgy eddig lehetett használni arra, hogy a bevételt igazolt vele, és most még egy külön számlát is írnia kell.
2: Így van, a nehézségeket érezzük ebben. Sajnos mi is érezzük annak a kockázatát, hogyha nem tudjuk kellő időben segíteni a kistermelők felkészítését, akkor ez valószínűleg azzal fog járni, hogy azok a jellemzően feleslegüket piacon értékesítő kiskofák, Marika nénik, ha már így utaltunk rájuk, aki 10 darab kardvirágot hozott csak ki, az ezt a kényelmetlenséget lehet, hogy már nem fogja felvállalni, de bízunk benne, hogy az őstermelők nagy része fel tudja majd venni ezt a fonalat. Igyekszünk is támogatni őket ebben a felkészülésben. Tulajdonképpen arra megy a világ, hogy mindent digitalizáljunk. Ez biztos, hogy mozdítani fogja a szereplőket arra, hogy olyan alkalmazásoknak a használatába elmélyüljenek, amelyek már mondjuk egy NAV rendszerrel automatikusan összeköttetésben vannak, és az adatok automatikusan rögzítésre kerülnek, hogy ne kelljen duplikálni ezeket a feladatokat. Valóban azt fogja jelenteni egy őstermelő számára, aki eddig a piacos napja után hazament, akkor elkezdte felszedni a retket, hogy most nem a retket fogja elkezdeni felszedni, hanem gyönyörűen bedigitalizálni az aznapi nyugtáit, vagy a könyvelőjének egy plusz adminisztrációval ezt összegyűjteni és átküldeni. Mindenképpen munkaigényes, időigényes adminisztráció lesz. Bízok azért abban, hogyha a napi rutinunkba beépül, akkor ez is olyan lesz, mint a számlák rögzítése, hogy már majd kis újból történik.
1: Matus Dórát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezetének megyei referensét hallhattátok, aki a kistermelők szeptember 1-jétől aktuális és hatályba lépett digitális nyugtaadási kötelezettségéről beszélt, illetve beszélgettünk, mert hogy fontos, hogy felkészüljenek, illetve fontos, hogy tudják a termelők azt, hogy innentől kezdve ők is a digitális nyugtaadásra kötelezettek. egészen december 31-ig van türelmi idő, onnantól kezdve viszont ez is megszűnik. A folytatásban egy kis zene következik, a zene után pedig tartsatok velem, hiszen hozom majd a játékot. Az Energy Hotel jóvoltából játszunk páros belépőért egy fantasztikus Oktoberfestre, amelyre október 16-án kerül sor. Finom sörök, nagyon jó ételek. Érdemes lesz játszani, szóval tartsatok velem továbbra is. Ez még mindig az élesztő. Jó reggelt és jó készülődést kívánok mindenkinek!

0: következő, aki már hallotta, azt tudja, hogy hol, melyik városban rendezik meg a világhírű Oktoberfestet? A válasz lehetőség Münchenben, vagy B. Berlinben. Ha tudjátok a helyes választ, akkor tudjátok, mit kell tenni. Írjatok nekünk a 0629-411-001-es telefonszámra, SMS-ben vagy Viber üzenetben egy helyes választ, illetve a Paks FM Facebook oldalán is játszunk, tehát ha felmentek és megnézitek az erről szóló posztot, a poszt alá bekommentelitek a helyes választ, akkor is be fogtok kerülni a kalapba, és jövő hétfőn 9 és fél 10 között ki fogjuk sorsolni azok közül, akik helyesen válaszoltak, azt a szerencsés nyertest, aki a páros belépőt megnyeri erre a fantasztikus rendezvényre, fantasztikus vacsorával, nagyon finom sörökkel. Úgyhogy érdemes velünk játszani, tartsatok velünk továbbra is. Hamarosan pedig érkeznek első vendégeim, illetve egészen pontosan 7:30 után majd Görög Ibolyával beszélgetek, de ezt a beszélgetést már előre rögzítettem, hiszen múlt héten járt itt Pakson nálunk. Szeptember 24-én tartott előadást, egy kicsit a viselkedés kultúráról lesz szó.
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?
2: Reklám.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A polgári lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek 9 embert az észak-koszovói Zubin-Potok községben, közölte vasárnap a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség, írja az MTI. A közös közlemény szerint a különleges ügyészség utasítására vasárnap hajnalban végrehajtott műveletben a háborús bűncselekményeket vizsgáló rendőrségi igazgatóság és más különleges egységek vettek részt. Az akció a mitrovicai értelmiségiek csoportjaként ismert, 1990-ben eltűnt albán civilek ügyéhez kapcsolódik. A hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást. A kormányváltás önmagában még nem jelent rendszerváltást, jelentette ki Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán szombaton. A miniszterelnök szerint a kormányváltásnak az állam és az állampolgárok felszabadítását, valamint az igazságszolgáltatás és az igazságtétel megvalósítását is jelentenie kell ahhoz, hogy rendszerváltásként lehessen rá tekinteni. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kormányváltás még nem rendszerváltás, a rendszerváltás akkor következik be, amikor egyrészt a bűnösök oda kerülnek, ahová valók, a magyar közpénzek lehető legnagyobb része visszakerül a magyarokhoz, illetőleg, hogyha a félelem megszűnik a legkisebb falvakban is. A Zenevilág napja alkalmából két programmal is várja az érdeklődőket a ProArtis alapfokú művészeti iskola október 1-én Pakson. Délután 13 óra 30-kor az Atom téren énekszót tölti meg az Atom teret címmel, paksi gyermekek előadásában csendülnek fel népdalok. Este 18 órától az Erzsébet nagy szállodában adnak koncertet az iskola tanárai és növendékei. A programok a zenei nevelés, a közös muzsikálás és az éneklés közösség formáló erejére, valamint a gyermekek és a fiatalok művészeti teljesítményére hívják fel a figyelmet. Tengelic község önkormányzata 2026-ban is 15 000 forintos iskola kezdési támogatást biztosít az arra jogosult helyben élő gyermekek számára, adta hírül a Tengelici Hírmondó. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150%-át. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében. Nosztalgikus délutánnal várják a szépkorúakat Sárszentlőrincen, adta hírül a település a közösségi oldalán. Sárszentlőrinc község önkormányzata idén is műsoros délutánra hívja a település 65 év feletti lakóit. A rendezvényt október 2-án pénteken 15 órától tartják a Sárszentlőrinci művelődési házban. A vendégeket vacsorával és zenés programmal várják. Az esemény fellépője Kovács Gergő, aki retro és nosztalgia koncerttel szórakoztatja a közönséget. A szervezők kellemes hangulatú, közös ünneplést ígérnek a résztvevőknek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahogy ígértem, a folytatásban a Görög Ibolyával készült beszélgetést hallhatjátok, amit múlt héten, szeptember 24-én csütörtökön vettem fel az Erzsébet nagyszállodában, ahol mindennapi maceráink címmel tartott előadást a viselkedés kultúra alapjairól. Szóval a következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok. Itt vagyunk az Erzsébet nagy szállodában, és beszélgető partnerem Görög Ibolya protokoll szaktanácsadó. Jó napot kívánok! Először is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és most beszélgethetünk.
2: Nagyon szívesen én köszönöm a meghívásukat.
1: Ugye szeptember 24-én tartott egy előadást, ezt így a hallgatóinknak mondjuk, akik hétfőn hallgatnak bennünket. Szeptember 24-én mindennapi maceráink címmel tartott előadást az Erzsébet nagyszállodában. És hát kezdjük mindjárt onnan, hogy mi az a viselkedés, ami megkönnyíti az együttélést, és mi az, ami a leginkább el tudja rontani.
2: Azt hiszem, hogy ma ezt már mindenki érzi. Tehát, hogyha valaki valamit nem jól csinál, azt észrevesszük. Tehát az, hogy köszönünk egymásnak, egymásra nézünk, mikor beszélgetünk, miközben beszélgetünk, nem veszük elő a mobilt. Tehát van egy pár olyan dolog, ami mindenkit zavarna egyébként. Ebből csináltam ezt mondtam el úgy másfél hosszában, hogy mik azok a pontok, amikkel jó, ha a másikra is figyelünk. Mert akkor viselkedünk jól, akkor harmonikus az életünk, hogyha a másikra is tudunk figyelni.
1: Ugye említettem most ezt a mobiltelefon használatot, szerintem ez az egyik, ami a leginkább szembetűnő a mai világban, főleg a fiatalok körében, hogyha megcsörren a telefon, teljesen mindegy, hogy beszélgete éppen valakivel, akkor az teljesen még akár úgy is, hogy nem kére elnézést, hogy ezt most muszáj fölvennem, hanem csak úgy egyszerűen fölveszi és kilép a beszélgetésből. Ön hogy tapasztalja, ez tényleg egy ilyen általános probléma, vagy ez csak az én személyes megélésem?
2: Ez általános probléma, már berem ezt mondjuk nem meri senki megcsinálni, tehát azt mondjuk egy tény is való. De gyakorlatilag a mobilral az nagyon jó, nekem is van, nagyon okos, nagyon kell. De azt tudni kell egy mobilnál, hogy ha én valakivel beszélgetek, és vele van a szemkontaktusom, akkor nem jöhet be semmi technika, akkor azt el kell tenni, és nem magam mellett hagyni, hogy miközben beszélünk, lepillantok, hogy kihelesett meg, ez már csak a bank, hanem folyamatosan a másikra kell figyelnünk. Tehát nagyon szemtelenség, hogyha előhagyom azt a mobilt, ezt el kell tenni. És ugye emberek nem merik el tenni, mert hát ha hívnak. Hát vissza nem kell fölvenni. Vissza kell hívni. Ezt sokan tévesztik el, hogy azonnal föl, céges mobil, pláne föl kell kapni. Nem föl kapni, hanem majd visszahívni alkalommal, az első adandó alkalommal. Tehát a mobil ne vegye át. Pláne családoknál is körbeül a család, vacsorakor is mindenki nyomogatja a saját maga ketyerét, ott beszélgetni kell tudni. És ha elfelejtünk beszélgetni, akkor a társadalmi együttélésünk is sántítani fog, mert nem fogok tudni a másikhoz hozzászólni.
1: Hát sok mindent elfelejtünk, szerintem az a tapasztalat manapság. Mit jelent a kulturált viselkedés az ön számára, és ez változott-e a társadalomnak a kulturált viselkedéshez való hozzáállása mondjuk az elmúlt évtizedekben, amióta ön a pályán van, ezt hogy látja?
2: Hát amióta a pályán vagyok, azóta nem nagyon, már sokkal ezek a formák, ezek sokkal lassabban változnak, mint a társadalom. Tehát változik a társadalom, de a kultúrát, azt a viselkedésünk viszi át a hátán, tehát átment valamit belőle. Ugye régebben elegáns volt, hogyha egy úri hölgy a szivarkával leült egy padra, ma meg ugye már azt mondjuk, hogy nem dohányzunk. Tehát változnak a formák, de vannak, amik megvannak. Például köszönni kell, hogy kivel tegeződök, kivel magázódok, hogy a másikra figyelek, nem zárulom be magam előtte, hanem a másikra figyelek. Tehát együtt élésünk szabályai nem tudnak változni, mert hogyha változik, az is tudja, aki nem tudja, hogy nézd már, milyen bunkó, azt bárkire rá tudjuk fogni. Tehát az együttélésünkben a szabályok valahol megmaradtak, hogy egy nőnek át kell adni a helyet, ajtón kimenjen be elsőnek. Ezek ilyen nagyon régóta kialakult szokások, de a mai napig is léteznek.
1: Ugye az esemény leírásában az volt benne, hogy európai kitekintéssel fogja most hozni ezt az estet ide Paksra. Ez mit jelent? Miért tartotta fontosnak, hogy Európa felé is kitekintsen? Nagyon le vagyunk maradva az európai viselkedés kultúrához képest, vagy inkább az lenne a cél, hogy jó példákat hozzon arra, hogy mi az, amit hát jó lenne, hogyha itt általánossá válna Magyarországon?
2: Itt az európaiság nem azt jelenti, hogy az Európa Unióban hogy viselkednek. Itt azt jelenti, hogy mindannyiunkban, akit élünk, több száz éve kialakul egyfajta európai viselkedés. Norma, amit tartanunk kell. Azért kell őriznünk, mert ömlik ránk ez a nyugati, ez a hát amerikaiságnak mondom, légy laza, meg mit tudom én mi, mint a rágógumi, és ugye, hogy ugye a Hát az európaiság azt mondja, aki beszél, az nem eszik. Tehát amikor beszélek, akkor nem rágózom. Ha beszélnek hozzám, akkor se eszem. Tehát a rágógumi mutatja ezt a két kultúra közti különbséget. Tehát én az európaiságot abban az értelemben veszem, hogy ami konzervatívan kialakult viselkedési normák, azok megtartása miért fontos még mindig.
3: És miért fontos?
2: Azért, mert ebben nőttünk föl, ebben éltünk, és mondom, az is tudja, aki nem tudja. Tehát a kultúrált együttéléshez, egymáshoz szólás, akár piacon, akár munkahelyen, pár tárgyalópartnerrel, amikor pénzről is szó van, az nem mindegy, hogy én hogy állok a másikkal a kommunikációban, tehát hogy viselkedek vele. Egyáltalán nem mindegy, mert általános képet kap rólunk. Tehát mit tudom, hogyha egy külföldi partnerrel leül egy ügyvezető igazgató, és egy folyosón elmegy egy kolléganő papucsba, akkor azt, hogy itt is laknak, tessék mondani. Tehát munkahelyen nem hordunk papucsot. Tehát hoztam ilyen példákat az előadásaimban, és ez azért, hogy ezeken keresztül érezzék, hogy mi az, hogy az európai gyökér.
3: Ugye azért vannak ezek a viselkedés szabályok, amit említett, és nekem az a tapasztalatom, például mondjuk a kézfogás, vagy a kinek kiköszön, kinek előre ugye a különböző szabályai, hogy ezt az emberek egyszer meghallgatják, és amikor egy adott szituációba kerülnek, akkor bizonytalanodnak el, hogy fúha, várjunk, most hogy is kellene ezt csinálni? Erre mi a jó megoldás? Hogy lehet ezt ilyen belülről jövővé tenni, ezeket a szabályokat?
2: Engedni kell a belső hangnak, ma az mindenkinek jót mond, hogy ajtón kitengedjek be, a belső hang az jó csugal, hogy egy férfi, hogy föláll készfogáshoz, az benne van a vérébe, hogy föláll készfogáshoz. Tehát ezek, hogyha az belső hangra hallgatunk, akkor nagyot nem tévedhetünk. A köszönésnél meg én ezt ezerszer elmondtam, hogy aki belép, az köszön, és mindegy, hogy férfi vagy nő, aki belép, az köszön. Egyébként meg ugye a férfi köszön a nőnek előre, de hát ez mondjuk, hát maradjon egy álom, a lényeg, hogy köszönni kell. De erről sokat beszélek az előadásaimban.
3: És ha már a kézfogást említette, és a férfiakat, ugye ott gyakran például a nőknek nem nyújtanak kezet. Ez helyes vagy helytelen?
2: Persze, hogy nem, mert a nőnek kell előre nyújtani. De van egy értekezlet, és ül körbe öt férfi meg egy nő, akkor a férfi, ahogy jön be, kezet fog a fiúkkal, a nőt meg átugorja. De ezt nekünk nem szabad hagynunk, tehát nem hajtom le a fejem, hogy biztos megint átugrik, hanem fölnyújtom a kezem, vagy fölnézek rá, szemkontaktus. A szemkontaktus már helyettesítheti a kézfogást is. Tehát nekünk nőknek is észnél kell lennünk. Magyarán egy férfi zsigerből tudja, hogy ő egy nőnek nem nyújthat előre, pláne nem föntről lefelé. Tehát ő helyesen teszi, hogy kvázi átugorja azt a nőt. Tehát nekünk kell észnél lenni.
3: Értem. Ugye most egy teltházas előadást tart itt Pakson, és amennyire én tudom, és amennyire követem a munkásságát, ez máshol is hasonlóan szokott lenni. Azt tapasztalja, hogy nagyon nagy az érdeklődés és az igény az emberekbe arra, hogy ezeket a viselkedés szabályokat megtanulják és a magukévá tegyék?
2: Én nagyon boldog vagyok arról, hogy mindenütt teltház van. Tehát én magam nem szervezem, mindig valami a vezetők, ottani emberek szervezik meg nekem. És mindig boldogan látom, hogy milyen sokan kíváncsiak erre. Az emberek erre azért kíváncsiak, tudja, mert ezt valahol mindenki tudja. Tehát olyan ismeretet hall, amit már élmény, hogy ja, ezt én is így tudtam. Tehát, hogy mondjam, pozitívan állnak hozzá, és én örömmel megyek. Ha nekem írnak e-mailt, örömmel válaszolok, a könyveimet olvassák. Terjeszteni kell a tant, mert az nem lehet, hogy teljesen csak az ilyen celeb szinten maradjunk meg bunkónak. Már elnézést a kifejezésért.
3: Ön számára miért annyira fontos ez a misszió? Mert látszik, hogy misszióként kezeli, hogy ezt a viselkedés kultúrát vigye tovább és fenntartsa.
2: Nekem ez tényleg misszió, mert én azt szeretném, hogyha az emberek boldogan élnének, és nem savanyú jóskaként, hogy hanem az életünk olyan rövid, hát én már öreg vagyok, én már érzem, kiketyegek belőle, minden napot meg kell élni, és én szeretném átadni az embereknek, hogy érdemes normálisan viselkedni, mert akkor neki is jobb érzése van. Tehát amikor az a férfi átadja a buszon a helyét annak az öregasszonynak, akkor neki is jó, hogy átadtam a helyem, tehát én most európai voltam. Tehát oda-vissza működik ez a dolog, és én ezt tényleg szeretném terjeszteni hangos bemondóval mindenütt.
3: Görög Ibolyának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen, hogy megkérdezett.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
4: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
3: De jó. Hol vannak helyileg?
4: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
3: Ez eléggé a város széle.
4: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
3: Tényleg? Mondd a számokat.
4: 0629-411-071.
3: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
4: PT Autókozmetika 0629-411-071.
3: Köszi, már hívom is őket.
5: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Több mint 700 millió euró sürgősségi segélycsomagot különítek globális válságok kezelésére az EU értesült az MTI. Mint írják az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatása szerint, a grémium 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre. Az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd. A Fidesz elnöksége kiáll Hankó Balázs mellett, akinek a mentelmi joga kiadását ma tárgyalja a parlament, közölte a párt elnöksége az MTI-hez szombaton eljutatott nyilatkozatában. Ez az esemény a kiépülő új kommunista önkény újabb megnyilvánulása, fogalmaztak. Mint írták, Hankó Balázs egyetemi tanár, köztiszteletben álló elismert tagja a Nemzeti Keresztény Tudományos és Szellemi Életnek, és az, hogy bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe és meggyanúsítják, abszurd. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüreti ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a máltai szeretett szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
7: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
8: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
7: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na, azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, Hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jó összeszokott csapaton.
6: Görög István minden alkalommal főz a szüreti napokon a barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a szüreti ízei főzőversenyen, ezúttal harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
9: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült. Egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltet. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörköltel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is. A legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
6: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de volt koncert, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában, a nap pedig szüreti utcabállal zárult Dunaföldváron. Nosztalgikus délutánnal várják a szépkorúakat, Sárszentlőrincen adta hírül a település a közösségi oldalán. Sárszentlőrinc község önkormányzata idén is műsoros délutánra hívja a település 65 év feletti lakóit. A rendezvényt október 2-án pénteken 15 órától tartják a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A vendégeket vacsorával és zenés programmal várják, az esemény fellépője Kovács Gergő, aki retro és nosztalgia koncerttel szórakoztatja a közönséget. A szervezők kellemes hangulatú, közös ünneplést ígérnek a résztvevőknek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: Élesztő. Élesztő. A Paksi FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, és az éteren keresztül itt van már velem a vonalban Vukovics Zoltán, pécsi zenész. Szia, jó reggelt, Zoli!
2: Szia, jó reggelt!
1: Hát egy nagyon örömteli esemény miatt beszélgetünk ismételten, ugyanis múlt héten megjelent az Ébredés című új dalod. Ennek a premierje kapcsán beszélgetünk most, és természetesen a rádióban is be fogjuk mutatni. Azok kedvéért, akik nem ismernek téged, kérlek egy picit mesélj magadról, mit kell tudni rólad, mióta zenélsz, és egyáltalán hogyan jött a zene az életedbe.
2: Körülbelül 10 éve foglalkozom aktívan a zenéléssel. Mindig is része volt az életemnek, tehát mindig is szerettem ezt a dolgot, de 10 éve döntöttem úgy, hogy egy kicsit komolyabban beleásom magam ebbe a dologba. Akkor egy gitározással kezdtem, majd jött az éneklés, felvételek, próbálkozások, és most épp itt tartok ebben a dologban.
1: És azt, amikor azt mondod, hogy 10 éve kezdtél komolyabban foglalkozni a zenéléssel, azt valamilyen konkrét esemény kiváltotta, esetleg nem tudom én, voltál egy koncerten, vagy bármilyen, nem tudom én, élethelyzet, aminél úgy érezted, hogy most a zenére szükséged van, és ezért kell aktívabban beleásnod magad ebbe?
2: Hát az élet szerintem mindenkinek hoz olyan eseményeket, ami kivált különböző érzelmeket. Én akkor úgy gondoltam, hogy a zenével tudom ezt a dolgot a legjobban közölni, és akkor megpróbáltam egy ilyen dalírásban belefektetni ezt a dolgot, hogy hogy jön ez ki. Leírtam azt, amit érzek, amit gondolok, egy nekem megfelelő dallammal, és úgy nézett ki, hogy ezt az embereket érdekli. És akkor innentől kezdtem el azzal foglalkozni, hogy ha valami bánt, vagy valami jó dolog ér akár, valami olyan dolog, ami fontos, akkor azt igazából le lehet írni egy kedves dal formájában, és akkor ez valószínűleg másokat is megérint.
1: Igen, egyébként nagyon jó dalszövegeid vannak, akik nem ismernek, azoknak a Paks FM hallgatóknak mondom. Nyilván van egy YouTube csatornád is, fel lehet menni. Korábban is bemutattunk már dalodat, például, ha jól emlékszem, a Sors címűt. Sors címűről biztosan volt szó, de Elképzelt szerelem, Remény, és még sok olyan dalod van, ami szerintem nagyon fülbemászó is, és egyébként nagyon jó a szövege. És ha már itt tartunk, akkor engedd meg, azt a javaslatot tenném, hogy hallgassuk meg most akkor az Ébredés című dalodat, a legújabb dalodat, és majd utána folytassuk a beszélgetést magáról, a dalról és ennek a keletkezésének a történetéről. Mit szólsz?
2: Rendben, hallgassuk.
1: Oké, akkor tehát Vukovics Zolitól következik az Ébredés című legújabb dala. Pécsi előadóval beszélgetek, és utána innen fogjuk folytatni.

0: Vukovics Zolitól hallhattátok az Ébredés című legújabb dalát. Hát azért ez egy elég kemény dal szerintem, már abban az értelemben, hogy a téma az nem egy könnyű téma. Hogy jött ez neked, Zoli?
1: Hát az Ébredés című dal ismét nem csak egy jött szöveg és dallam, hanem nyilván ismét a saját életemből való merítésnek a hozománya. Nyilván itt nem egy vasárnapi, reggeli, napsütéses, madárcsicsergős reggelről van szó. Ebben az esetben az ébredés inkább talán egy lelki állapotnak a változása, ami pozitív irányba viszi az embert.
0: Hát igen, mert tulajdonképpen amennyire én értem ezt a dalt, itt arról van szó, hogy valaki egy nagyon nehéz helyzetből feláll, és maga mögött hagyja azt a helyzetet, ugye, ami le is lehúzza. Van is egy ilyen sorod a dalban, hogy hátam mögött hagytam azt, ami lehúz, de egyébként úgy adódik a kérdés ennek kapcsán, hogy ez egy döntés, vagy ez sorszerű? Tehát, hogy ha eldöntöd, hogy magad mögött akarod hagyni ezeket a nehéz helyzeteket, vagy ami lehúz, akkor azt el lehet dönteni, vagy egyszerűen nem a te kezedben van ez a dolog, és igazából vagy megadatik ez neked, vagy nem. Te hogy látod?
1: Szerintem ez sajnos több dologból áll össze. Hát ez egyszer ugye az, hogy el kell dönteni, hogy az ember melyik irányba szeretne tovább menni. Ha ez megvan, akkor még lehet, hogy a túloldal még nem stimmel. Tehát itt szerintem ez több dologból áll össze. Viszont ha eldöntöttük, az az első, legfontosabb része annak, hogy ez a dolog elinduljon. Aztán az ember elkezdi szépen. Tehát ez bevonza gyakorlatilag a többit. Ez egy hosszú folyamat, és nehéz, viszont ha az ember elindult rajta, akkor szerintem már csak időkérdése, és biztos, hogy sokkal jobb lesz.
0: Igen, és mennyire, tehát hogy a te életedben sok ilyen helyzet volt? Tehát ugye mondod, hogy azért ez a saját életed iklette tulajdonképpen ezt a dalt, de akkor több ilyen helyzet volt az életedben, és ezt írtad ki valahol magadból, vagy volt egy, ami nagyon meghatározó volt?
1: Nem, sajnos több ilyen helyzet volt az életemben, amiket úgy gondoltam, hogy ha így kiírom magamból, akkor mások is tudnak ezzel azonosulni, mások is magukra ismernek, és igazából, ha bárkinek csak egy picit tudtam ebben segíteni, akkor már meg is érte megírni a dalokat.
0: Igen, és egyébként magadnak segítesz talán a legtöbbet, nem? Amikor így kiírja magából az ember, ráadásul egy nagyon szép, tehát tényleg egy jó hallgatni ezt a dalt, tehát azért ez egy minőségi dal lehet, hogy valami szépet kiadsz a kezedből, annak ellenére, hogy egyébként maga a háttere az nem feltétlenül pozitív, de mégis a negatívumból tudsz valami pozitívat csinálni, ami mások számára lehet örömforrás.
1: Hát ez igazából megközelítés kérdése. Mindig igyekszek megközelíteni egy olyan oldalról a dolgokat, ami nem mindennapi és nem közhelyes. Tehát, hogy tényleg ne arról szóljon a dal, hogy az interneten elolvasott 46. mondatot újra közöljük, hanem inkább mindig megpróbálom a saját oldalamról, hogy én ezt hogy látom és hogy élem meg. Az összes dalom ilyen gyakorlatilag. Ezért a szöveg és a dallam és minden úgy van kitalálva benne, hogy amiről szól a dal, az egy szomorú történet is lehetne. Mégis megpróbálom mindig egy olyan köntösbe öltöztetni, hogy azért ez egy hallgatható és dallamos és jó dolog legyen. Viszont aki nem csak mondjuk az autóvezetés közben ezt gyorsan meghallgatja, hanem egy kicsit leül, és netán egy fejhallgatóba végighallgatja a szöveget és értelmezi, ő viszont azonosulni is tudjon vele.
0: Na, hát szerintem jó úton jársz, mert nagyon, engem legalábbis megérintett. Nem tudom, hogy a Paks FM hallgatók hogy vannak vele, de szerintem nagyon jól sikerült, és nagyon jól átadja szerintem. Tehát valahol egy kicsit ilyen pozitív irányba tolja az embert, aki egyébként adott esetben most ebben a pillanatban nehéz helyzetben van, mert hogy igen, az a kicsengése, hogy fel lehet állni, tovább lehet lépni, és igazából még akár alkotni is lehet, ami még egy külön tök jó dolog. Egyébként egy ültő helyedben írtad meg, tehát hogy így egyszer csak jött az ihlet, és akkor leültél, és megírtad a szöveget, vagy azért tovább, tehát több ideig dolgoztál rajta?
1: Ez a dal most egy kicsit tovább tartott az átlagosnál, mert az emberben ilyenkor vegyes érzelmek vannak, és néha leírja azt, ami nagyon-nagyon rossz, aztán úgy látja, hogy az nem éppen így jó, amit leírt, és igazából ennek a vegyes érzelemnek a talán, ha az ember leül és ezt átgondolja, és a következtetéseket levonja, talán akkor tud egy jó szöveget írni ebből, aminek ugye az első fele inkább arról szól, hogy ez egy nagyon rossz dolog, a második fele inkább az, hogy biztosan van kiút, tehát mindig van kiút, hiszen az ember bármit túlél. Talán üzenetként azt tudnám erre mondani, hogy ha az ember bemegy abba a bizonyos erdőbe, ahol kicsit sötétebb van és hűvösebb, akkor ezt is lehet látni, de ha lefelé nézünk és meglátjuk azt az egy virágot, ami kinől a fa tövében, akkor gyakorlatilag nyertünk.
0: Tehát akkor ezek szerint egyébként a szöveg készült el először, és utána jött a dalírás hozzá?

0: És akkor ezek szerint ebben az esetben is megvolt már a zenei alap, és arra írtad a zenét akkor, vagy a szöveget.
1: Így van.
0: Aha, értem, értem. Mennyire volt könnyű, vagy éppen nehéz megtalálni a dal végleges hangzását?
1: Igazából maga az alap az hozta a hangulatot. Az, talán az nehezebb egy kicsit, hogy egy kicsit szomorúbb dalt olyan köntösbe rakjunk, amitől nem egy letargikus dalt fogunk hallani, amit az emberek ellapoznak, hanem inkább az, hogy kíváncsiak a végére. Hát és ez ugye rajtunk múlik, hogy ez hogy sikerül összerakni. Több változat is volt a fejembe, ez lett a végleges, mert úgy gondoltam, hogy ez pont tudja hozni azt a tükörképet, amit én szeretnék oda kirakni.
0: És a stúdióban alakult még a dal? Tehát mondjuk bementél, és akkor felénekelted, és kész volt, vagy pedig azt mondtad, hogy hú, várjál most ezt így visszahallgatva, akkor figyelj, ezért itt változtassunk. Volt ilyen esetleg, vagy teljesen biztosra mentél?
1: Teljesen biztosra mentem. Pontosan tudtam, hogy hova, mit szeretnék rakni, és hogyan. Ebben az esetben ugye a jó abban, hogy én vagyok a stúdiós is. Tehát, hogy én ahogy fölvettem, úgy azt gondoltam, hogy pontosan erre gondolt. Tehát pontosan ez volt a cél, és úgy éreztem, hogy teljes mértékben betaláltam azt, amit szerettem volna alkotni.
0: Na hát akkor ez így tök jó, összeállt akkor minden. És ugye említetted a videóklipet, mert hogy megosztottál ezzel kapcsolatban egy klipet is. Itt kik segítettek, vagy voltak egyébként a dalírásban, illetve a zeneszerzésben voltak segítőtársaid, és a klip forgatásban, vagy ezt mind-mind egyedül csináltad?
1: Hát ez a dal most pont arról szól, hogy ez teljesen egyedül. Tehát az ötlettől kezdve, a stúdió munkán át, a videoklip készítés, összevágás, tehát minden egyedül az én ügyem volt most, tehát az én feladatom volt, mert úgy gondoltam, hogy ezt most én szeretném úgy, hogy minden külső segítség nélkül, ezért a stúdió munka is nálam, tehát otthon készült a saját kis stúdiómba, és a videoklipet is úgy találtam ki, hogy én vettem föl azt szerint, amit ehhez a dalhoz hozzá, hiszen azt gondoltam, hogy én tudom a legjobban ezt megoldani, nem egy külsős ember, aki csak összevág egy videót, hanem én fogom tudni ezt pontosan visszaadni ebben a formában, és azért, hogy a dal és a klip teljes összképet mutathasson erről a dalról.
0: Elképesztő. Hát akkor nagyon sok oldalú vagy, azt kell, hogy mondjam. Tehát zenét is szerzel, megfelénekled, meg mellette még klipet is készítesz, rendezel, tehát ez azért nem kis teljesítmény, azt kell, hogy mondjam. Na, de akkor, ha már itt tartunk, ugye most megvolt a dalpremier, meg hát azért tényleg azt a Paks FM hallgatói figyelmébe ajánlom a YouTube csatornádat, ahol meg lehet a korábbi dalokat is meg lehet hallgatni. Van-e esetleg kilátásban valami, akár Pécsen, vagy valahol a környéken, az országban egy koncert, ahol ezt meg is tudod mutatni, vagy jelenleg most éppen nem a koncertezésre fókuszálsz?
1: Jelenleg nem a koncertezésre fókuszálok. A közelmúltban talán 3 napja is megkerestek egy fesztivál kapcsán. Én per pillanat úgy gondolom, hogy most ebben a formában nem megyek fellépni, illetve hát most ugye vége van ennek a szezonnak. Az én elgondolásom alapján tavasszal teljes erőbevetéssel neki fogok indulni ennek a dolognak, és akkor, ha lesz ilyen megkeresés, akkor már mehet a fellépés is. Most erre az utolsó egy-két fesztiválra úgy gondoltam, hogy ezt most kihagyom, összeszedem ezeket a dalokat abban a formában, ahogy ez kell, és akkor tavasztól indulhat a fellépés.
0: Na, szuper. Hát akkor reméljük, hogy találkozunk veled majd a tavasz folyamán, akár itt valahol Pakson vagy Paks környékén is, de ha más nem, akkor ha Pécsen lesz koncerted, akkor majd jelezd felénk, kérlek, és meghallgatunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, gratulálok még egyszer a dalhoz, szerintem egy jó dalt sikerült megint összehoznod, úgyhogy ez is egy olyan dal lesz, amit szerintem szívesen felraknak a rajongóid is, és hát azok is, akik még nem ismertek eddig, de reméljük, hogy most megszerették a zenét. Vukovics Zolinak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor a folytatásban pedig egy másik Vukovics Zoli dallal folytatjuk.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, és világbajnoki selejtezőt játszott Észtországban a magyar U19-es florball válogatott, aminek bizony tagja volt az energetikai technikum és kollégium diákja Tel Kristóf is, aki itt van már velem a stúdióban. Szia Kristóf, jó reggelt!
2: Jó reggel, szia!
1: Hát először is gratulálok a válogatottsághoz, ez nem semmi dolog. Kicsit beszéljünk arról a hallgatóknak, mesélj kérlek, hogy hogy szereztél tudomást arról, hogy válogatott lettél?
2: Köszönöm a meghívást. Hát még annó júniusban szereztem tudomást, hogy meghívtak az utazókeretbe. Hát ő nagyon boldog volt, és nagyon örültem neki, emlékszem.
1: Valaki felhívott telefonon, vagy kaptál egy e-mailt?
2: Hát ez úgy volt nálunk, hogy meg volt beszélve, hogy a szövetségkapitány mindenkit felhív személyesen, és akkor el lett mondva, hogy hát szia, te jöhetsz, talán. Úgyhogy ez
1: aha,
2: így volt.
1: Értem. És akkor, amikor megcsörrent a telefon, és felvetted, és mondták, hogy figyelj Kristóf, akkor te jöhetsz majd ugye Észtországba, és a világbajnoki selejtezőn ott leszel, akkor így mi volt az első reakciót? Kinek mondtad el például?
2: Hát ez egy elég érdekes szituáció volt, mert képzeld el, hogy nem voltam otthon, és bicikliztünk pont a barátnőmmel, és hogy így nem is, már úgy volt, hogy be volt rakva időpontokba, hogy akkor téged hívunk este 7-kor, téged 18:50-kor, téged 18:40-kor, és ilyen este 7 óra 10-kor kellett volna engem hívni, de már hívtak, ilyen 18:40-kor engem hívtak. És hát nyilván a barátnőmnek mondtam így először, mert ott volt mellettem, és így nagyon hát extázisban voltam, mert hát nagyon nagy dolog volt számomra ez, hogy utazhatok Észtországba.
1: Oké, okay, mikor kezdted a floorballt? Mióta csinálod?
2: Hát most már egy jó 11 éve azért most már űzöm ezt a sportágat, igen. Úgyhogy...
1: Hát akkor ezek szerint általános iskolás korod óta.
2: Igen,
1: ugye? Jól sejtem. Igen. És mi inspirált téged ebbe a floorballba? Vagy egyáltalán miért pont a floorballt kezdted el?
2: Hát ugye a Deákban ugye ez nálunk egy ilyen home sport, szóval hogy nálunk ezt rengeteget kellett tűzni. Úgyhogy igen. Az inspirált, hogy az osztálytársaimmal csináljuk, igen, és ez.
1: Uh-huh. És aztán gondolom jöttek a sikerek is, így a kis csapattal, a Deákos csapattal, és ez így benne tartott ebben a dologban, igaz?
2: Hát igen, a Deákban is azért voltak sikereink, országos másodikak voltunk harmadikak, nyolcadikba. Úgyhogy igen, de az eszébe lettünk ugye tavaly, vagy nem tavaly, itt én januárban bajnokok, úgyhogy igen, úgyhogy ezek is sikerek mindig tartottak benne a csapatba.
1: Aha. És milyen érzés volt először magadra ölteni a magyar válogatott mezét? Mert ha jól tudom, először vagy válogatott.
2: Igen, ez először volt. Nekem nagyon nagy élmény volt. Az, hogy címeres mezbe énekeltem a himnusz, ez nekem egy álmom volt. Úgyhogy mindenképpen egy pozitív élményként éltem meg.
1: És hogyan készültél a világbajnoki selejtezőre fizikailag és mentálisan?
2: Hát fizikálisan már júniusban elkezdtük a felkészülést, úgyhogy ez eléggé hosszú volt és eléggé intenzív. Szerintem jól sikerült a felkészülésünk. Mentálisan úgy készültem rá, hogy tényleg, hogy próbálják mindent beleadni, ez egyszer történik meg velem, ugye egyszer lehetek U19-es váltott, többször nem. Ugye jövőre meg kiöregszek, szóval én nem lehetek már többet U19-es váltott. Valaki, aki még 2009-es, az még lehet, én már nem, sajnos. Úgyhogy igen, és... tényleg ez. Mi volt a másik?
1: Semmi, csak ugye arról beszéltünk, hogy mentálisan hogyan készültél fel, tehát igazából ezt kezdted elmondani. De teljesen oké, amit elmondtál, oké, akkor lépjünk is tovább. Hogy érzed? Bármiben is egy magyar válogatott beli mérkőzés, egy sima mondjuk az ESI által, amikor elmentek egy versenyre, egy országos versenyre, ahhoz képest?
2: Hát azért teljesen más színvonal, mert hogy az ESI-be játszunk, akkor ugye magyar sulik ellen játszunk, szóval hogy azért nagy esélyben nem is flóbalosok ellen, hanem jégkorongosok ellen, meg stb. Úgyhogy teljesen más színvonal, és tényleg kint voltunk Észtországban, és ott azt vettük észre, hogy ugye Magyarországon ugye a legjobbak mentek ki, ugye nyilván, és szembesültünk vele, hogy azért ez a világ viszonylatban, attól, hogy mi Magyarország legjobbjai vagyunk, az világban azért vannak nálunk jobbak is, úgyhogy ez...
1: És ez arculcsapásként ért? Tehát, hogy úgy érezted, hogy hát ezt nem gondoltam.
2: Ez egy ilyen két oldala van szerintem, mert van egy arconcsapás része is, hogy igen, azért milyen kvalitású játékosok vannak Észtországban például. Viszont egy ilyen jó is, hogy igen, azért van hol fejlődni, és azért nehogy nem lébecoltunk, hogy na, hát Magyarország legjobbé vagyunk, akkor itt a csúcs. Hát nagyon nem.
1: Nagyon nem. És egyébként azóta például az edzés módszereteken mondjuk változtattatok, vagy bármi, hogy azt mondod, hogy új, én szeretnék mondjuk olyan lenni, mint az a játékos, akit ott láttam Észtországban, hogy olyan szufla bennem legyen, meg hasonló.
2: Hát most így nem is van bennem, hogy most akkor most a 80-as játékos nem tetszett, hogy az akkor most az ő játék stílusát át akarom venni, de mindenképpen egy motiváció erőt adott, hogy azért, igen, azért ők sokkal komolyabb technikai kvalitással rendelkeznek, és tényleg, hogy csapatilag is szerintem sokkal jobban össze voltak rakva.
1: Uh-huh. Jó, hát figyelj, majd előbb-utóbb még ti is összeérhettek ilyen formán, szóval azért sok gyakorlás kérdése az egész, azt gondolom. Milyen célokkal érkeztetek Észtországba, tehát és nagyjából azért úgy mentetek oda, hogy felmértétek az ellenfeleket?
2: Hát úgy érkeztünk Észtországba, mindenképpen ki szerettünk volna jutni. Ugye úgy álltunk neki, hogy ugye már úgy volt, hogy nem tudom mennyire így tudod, Gabi, de így úgy voltak, hogy kettős VB-selejtező volt Európába. Volt egy EU1 és EU2. Az EU1 az már egy héttel előbb lerendezőt, a szeptember első hetében lerendezőt, mi ugye második hetében játszottunk Észtországba, és ott tudtuk, hogy úgy volt a kvalifikáció, hogy az első csoport, első minden két csoportban 6 csoport volt, és az EU1-be a 6 csoportba az első az kijutott automatikusan mind a kettőbe, és a másodikok, az EU1-nek és az EU2-nek, és a második a jobb második jut ki. Ez annyit tett, hogy mi tudtuk, amikor kimentünk Észtországba, szeptember 6-án, hogy tudtuk, hogy az EU1-be a Spanyolország 7 pontot szerzett, azaz egyszer kaphatunk, és egyszer döntetlenezhetünk. És ugye Észtországba úgy mentünk ki, hogy jó, mindent bele, és 4 győzelem, és meg vagyunk. Ugye az 8 pont. Nálunk ugye nem úgy van, mint a fociban, hogy 3 pont, 1 győzelem, 2 pont. És tényleg oda mentünk, az ész meccs ugye az ugye úgy sikerült, ahogy 9-2-re kikaptunk. Az első meccset a szlovénokat megvertük 7-3 arányban, és úgy álltunk neki a harmadik napnak, hogy innentől 3 meccsünk van, és 3-at nyerünk, akkor kint vagyunk. Hát az ott nagy csalódás volt, hogy ott nem sikerült az osztrákokat megverni.
1: Hát jó, figyelj. De ez a csapat gondolom azért olyan nagyon sokat együtt nem edzett előtte, nem? Mert mennyivel azelőtt tudtátok meg, hogy ki került be a válogatottba, hogy egyébként mentetek a selejtezőre?
2: Hát ez ugye azért hosszúra nyúlik vissza azért, de tényleg igazad van, nem annyira volt összeszokva a csapat, mert úgy értem, hogy 2025 áprilisában volt az első így felkészülésünk, az oké. Okay. De viszont utána voltak így havonta, két havonta edzések, meg meccsek, edzőmeccsek. A fele úgy össze volt szokva a csapatnak, meg így a szövetségkapitány szerint ebben jól döntött, hogy az egy gyorsan szűkítette a keretet. Szóval minél gyorsan ki lettek szórva, úgy, akik úgy nem voltak alkalmasak rá, mondjuk így. Viszont volt rengeteg svéd játékosunk. És a svédek azért mi vagy, az olyan sportág, ami nem fizet, szóval, hogy mi ezt mind önköltségből mentünk mi is, hogyha én felmentem Komáromba, az önköltség volt. És azért Svédországból lejönni edzésre Komáromba, azért az egy jó 200-250 euró volt nekik a repülővel mindennel együtt.
1: Mert hogy Komáromban edzettetek?
2: Komáromban volt, ott volt úgy, mint a focistáknak telki, nekünk úgy volt Komárom.
1: Aha, értem, aha. Na, hát ez azért kemény és érdekes, de miért pont svédek vagy? Ők hogy? Tehát valami hát svéd magyar állampolgárok?
2: Hát ő,
1: vagy?
2: Igen, ha, úgy ja, volt, hogy valamelyik a nagypapája.
1: Ja, értem. Aha, értem. Hol jó, hát akkor hát. Azért ez még ráadásul egy ilyen kis nemzetközi csapat
2: hát
1: is volt.
2: Hát úgy lett a végére, hogy konkrétan a fele váltott, az nem volt magyar.
1: Azt a...
2: Hát így nyilván aha. Mindenki magyar
1: ja,
2: volt.
1: Ja, papíron, igen, értem.
2: Félig valaki negyedbe.
1: Aha, értem. És egyébként úgy a versenyen kívül, tehát miután túl voltatok a mérkőzéseken, volt időtök egy kicsit körbenézni Észtországban?
2: Hát úgy volt, hogy a 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a magyar nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor kettő monotonitás volt szombatig, mert ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk, meccs, ettünk, pihenés, szóval így állt a napi felállásunk, úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
1: Hát jó,
2: de belaktuk azt a kis tartut, úgyhogy nagyon nagy város amúgy, szóval egy ilyen 100 000-es város, képzelj el. Úgyhogy én tetszett nekem, úgyhogy jó volt.
1: Na jó, ez tök szuper. És akkor figyelj, kicsit még beszéljünk arról, mert ugye az Energetikai Technikum és Kollégiumban tanulsz, ami azért egy elég magas szintű iskola, tehát magas elvárásokat támaszt a gyerekekkel szemben. Hogy tudod a sportot ezen a szinten összeegyeztetni a tanulással?
2: Nagyon nem könnyű.
1: Nem könnyű?
2: Hát ebben szerintem amúgy nagyon szerencsés vagyok egy szempontból, hogy azért van segítségem. Szóval azért kapok segítséget a barátnőmtől, családomtól, tanároktól, és szerintem rengeteget. Nem mondom azt, hogy nyilván nem kivételeznek, mert senkivel se kivételezhetnek, de viszont van azért nyilván, hogy akkor próbálják segíteni ott, ahol tudnak, és azért néha elnézőbbek. Nyilván nem mindenki, szóval van kivétel, de próbálnak azért páran, akik úgy így értékelik, hogy azért nem úgy van, hogy haza megyek, és akkor nekem ott van az egész délután, mind a mi rengeteg tanulónak, és nyilván én döntöttem így, szóval nem azt mondom, hogy nem hárítok, csak hogy azért nyilván úgy van, hogy hetente fel kell járnom a klubcsapatomhoz edzeni.
1: Melyik klubnak vagy a tagja egyébként?
2: Most eligazoltam Budapestre a Cartoon Heroes-ba, úgyhogy most új kihívások, új csapat lett, úgyhogy...
1: És mennyit jársz föl hetente?
2: Hetente egyszer csülhetően fel kell járnom edzésre.
1: Aha, értem, értem.
2: És utól meg itthon edzek.
1: Értem.
2: Úgyhogy ez nyilván sok lemondással jár, mert minden.
1: És akkor ilyenkor jól esik az embernek, ha talán néha egy kicsit engedékenyebb, vagy legalábbis azt mondja, hogy jó, akkor te majd holnap írod meg ezt a dolgozatot, ha van ilyen.
2: Ha nem is így, de például, hogyha a pótolás nem úgy sikerül velem, akkor,
1: akkor van lehetőség.
2: Úgy szól, hogy azért Lici majd azért pótoljuk már be, de hogy nem...
1: Értem, oké, jól van. És milyen céljaid vannak egyébként a floorballal?
2: Hát én nagyon szeretnék, hogy felnőtt válogatott lenni is. Ugye az U19-et kipipáltuk, félig, meddig ugye nyilván most így azért a VB az nagy lett volna, és az nagyon örültem volna neki. De én nagyon-nagyon szeretnék küzdeni, hogy felnőtt változat is lehessek. Úgyhogy nekem az egy ilyen álom, hogy az is sikerüljön.
1: És most az U19 után még az U20-as válogatottság nincs, tehát már innentől a felnőtt? Innentől már a felnőtt lehet a cél. Aha, értem. Jó, hát akkor figyelj, akkor mi azt kívánjuk neked, hogy ez az álom, ez váljon valóra. Igazából itt van előtted, csak be kell nyitni az ajtón. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és még egyszer gratulálunk akkor. Azért nem semmi, hogy 19 évesen kijutottál a világbajnoksági válogatóra, úgyhogy, vagy selejtezőre, tehát, hogy ez tényleg egy nagy dolog.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt láttam.
1: Te Kristóffal, az Energetikai Technikum és Kollégium diákjával beszélgettem, aki nemrég Észtországban járt a magyar U19-es floorball válogatottal, és világbajnoki selejtezőt játszott, most pedig zenével folytatjuk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A polgári lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek 9 embert az észak-koszovói Zubin Potok községben, közölte vasárnap a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség, írja az MTI. A közös közlemény szerint a különleges ügyészség utasítására vasárnap hajnalban végrehajtott műveletben a háborús bűncselekményeket vizsgáló rendőrségi igazgatóság és más különleges egységek vettek részt. Az akció a mitrovicai értelmiségiek csoportjaként ismert 1990-ben eltűnt albán civilek ügyéhez kapcsolódik. A hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Tengelic község önkormányzata 2026-ban is 15 ezer forintos iskola kezdési támogatást biztosít az arra jogosult helyben élő gyermekek számára, adta hírül a tengelici hírmondó. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150%-át. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Hétvégén elkezdődött az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. Az atomerőműesek gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Eilingsfeld János sérülés miatt hagyta ki az NK Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az Atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz-e a Paks 100 pontja, amelyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az Atom, a találkozón a fiatalok is pályára léptek és bemutatkozott az ifjú Merkel Barna is. Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Young 15, Halmai és Joseph 8-8, Krivacevic 7, Révész 6, Géringer 3, nagy két pontot tett a közösbe. Benke Szilárd így nyilatkozott a sajtótájékoztatón.
3: Amit a héten végig gyakoroltunk, azt tök jól végrehajtottuk a mai mérkőzésen, úgyhogy tudtunk magabiztosan játszani, a saját játékunkat játszottuk. Amiket megbeszéltünk eredetileg a mérkőzés előtt, azokat sikerült végrehajtani, és mindenki, aki beszállt, fegyelmezetten betartotta a taktikai utasításokat, úgyhogy talán ennek köszönhetőleg inkább ez a magabiztos hazai győzelem.
2: Az a se vezető edzője Ivica Skelin is értékelt a sajtótájékoztatón.
4: A gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előnyre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladni.
5: On the right level during the whole game, so compliments and just we need to continue in this way.
2: Az a se a második fordulóban jövő szombaton Körmenden lép pályára.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Reklám.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
2: Bizony, 9 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, és méghozzá játék kérdését hozom nektek gyorsan, mielőtt következő vendégemmel elkezdek beszélgetni. Na jó, ez csak vicc volt, nem vendégem van, hanem Ábi van itt már a stúdióba, de előtte gyorsan elmondom a játék kérdését. Tehát, ugyebár, az Energy Hotel jóvoltából játszunk egy október 16-ai Oktoberfest elnevezésű estre. Melyik városban rendezik meg a világhírű Oktoberfestet? Ez a kérdésünk. A válasz lehetőség Münchenben vagy B. Berlinben. A helyest választ a Paks FM Facebook oldalán kommentelhetitek, és majd jövő héten hétfőn fogjuk megosztani, illetve megküldhetitek természetesen a 0629411001-es telefonszámon, és hétfőn fogjuk kisorsolni azt a főnyereményt, amire játszhatok méghozzá egy páros belépőért erre az Oktoberfest elnevezésű estre. Úgyhogy játszatok velünk, és nyerjetek, most pedig akkor a kis bejátszónk után Ábival folytatjuk.
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez?
0: Reklámot hallottatok.
2: Na, 9 óra 9 perckor ismét itt vagyunk az élesztőbe, tehát itt van velem Strasser Ábner. Szia, Ábi!
3: Jó reggelt, szia, sziasztok!
2: Ilyen 17 fokot mutat a stúdió hőmérő. Milyen idő volt kint, hogy érezted egyébként?
3: Nagyon kellemes téli idő.
2: Kellemes téli idő. Igen, na, szuper, egyébként tényleg nagyon kellemes idő van. Tegnap is jó volt. A hétvégén mit csináltál? Volt valami jó kis túraprogram?
3: Nem, nagyon pihentem.
2: Nagyon pihentél?
3: Voltam vasárnap adásban, és konkrétan nem mentem máshova, csak a rádióba egyszer bejöttem, és haza. Tényleg.
2: Yeah.
3: Konkrétan
2: jó, kellenek ilyen hétvégék, és bevallom neked, hogy én holnaptól egy ilyen egész hetet fogok tartani.
3: Csak otthon, vagy azért mész
2: valahol? Hát megyek azért ide-oda is, de úgy alapvetően inkább azt mondom, hogy most pihenni fogok, és nem jövök, megyek, és nem ez lesz a főcsapás irány. A főcsapás irány az a munkában ez, hogy jövök, megyek, és csinálom a dolgot. Na, amúgy neked, te voltál már Münchenben az Oktoberfesten?
3: Én várjál, Berlinben vagy Münchenben van?
2: Ja, Berlinben vagy Münchenben van. Jó kérdés.
3: Vagy az előző percekben volt?
2: Igen. Jó, hát figyelj, most, hogyha valaki hallgat minket, akkor előnyben van. Akinek csak kommentel, az nem biztos.
3: Kérdezni, hogy egyébként nyilván van a világhírű, azt most akkor azt hiszem elmondtuk, hogy melyik az, de egyébként ugye magában annyira nagy ez a fesztivál, meg annyira híres, hogy igazából minden város, például Németországban mindenhol megcsinálják a sajátjukat, csak ugye van egy, amiről mondhatni van másolva. Én képzeld el, én azt fogom mondani mindenkinek, hogy voltam, ami nem minden. Igaz, mert van az Oktoberfest, és van a Frühlingfest, ugye az meg a tavaszi fesztivál, de ugyanott van, ugyanakkora, és más a neve.
2: Aha. És ugyanaz történik?
3: Elvileg ugyanaz minden, csak ugye
2: evés,
3: más
2: ivás,
3: a marketing.
2: Evés-ivás buli.
3: Igen, ugyanúgy megvannak ezek a sörházak, bemész, megveszed. Uh-huh. 15 euróért, vagy én nem is tudom mennyibe kerül, brutál drága egy fél liter, vagy egy liter, vagy 30 euró körül lehet, nem tudom, uh-huh. nagyon most sacra. Nagyon drága egyébként, de jó, mert van egy csomó, ugye, mint egy nagy majális.
2: Aha.
3: Én ezen a Frühlingfesten tavasszal voltam, amikor kint voltam ugye tanulni. Jó volt. Egyszer kipróbálnám az Oktoberfestet is, hogy az tényleg ilyen. Nagyobb-e, vagy mivel másabb. Nekem azt mondták, hogy ugyanilyenre képzeljem az Oktoberfestet is.
2: Hát figyelj, szerintem annyira nagy csoda nincsen meg ilyen nagyon nagy új a nap alatt. Tehát most, ha belegondolsz, csak egy paksi életében, hogy itt van mondjuk egy városnapja, meg egy augusztus 20-a, ugye ilyenkor kivonul a város, kivonul, ezért most Nyilván a szóban forgó város, aminek most nem mondjuk ki még egyszer a nevét, hogy ne segítsünk ilyen sokat Hamburg. A hallgatóinknak. Ne, de ne is zavarjuk össze őket. Szóval vagy Berlin, vagy München, na mindegy, tehát hogy ott is, hogyha van egy ilyen nagy volumenű fesztivál, nyilván több turista, meg hát nagyobb a város, tehát értelemszerűen igazából ettől, hogy mondjam, tehát ettől lesz olyan nagy és olyan nyüzsgő az egész, de olyan nagyon nagy csodák nincsenek. Hát a koncertek vannak, meg árusok, meg nem tudom én, az igazából...
3: Bajor zene.
2: Bajor zene, mondjuk, na az nem nekem, meg? Nekem, én attól kész vagyok. Nem, én azt így, hát jó, egyet-kettőt meg tudok hallgatni, de én utána így azt mondom, jó, köszi, elég volt.
3: Te felveszed a Hosentrugert, és akkor... Megvan ez. Én nagyon akartam venni, mi úgy mentünk, hogy addig nem megyünk be, mi konkrétan úgy mentünk, hogy pénteken leutaztunk, és ugye Dresda környékéről lementünk, és két éjszakát töltöttünk ott, vagy konkrétan egyet, és mondtuk, hogy addig nem megyünk be, ameddig nem veszünk valahol. De amikor kiderült, hogy annak is megvan az ára, akkor azt mondtuk, hogy jók vagyunk civilbe is, mert nem akarunk kiadni egy egyszer felvevős ruhára, hát nem tudom, nem akarok sokat mondani, de 40 ezer forintot se, de lehet, hogy ugye még cipővel, meg minden együtt még...
2: Hát igen, de mondjuk, várjál, nem biztos, hogy egyszer vetted volna föl, mert lehet, hogy mondjuk akkor itt minden német nemzetiségi napon ott lennél, már csak azért is, hogy kihasználd a ruhát, amit
3: utána
2: vettél.
3: Tudod, mit hallgattam volna? Majd amikor elmegyek egy nem tudom, mondjak valami mást, nem bajor ünnepségre, hanem másra, akkor meg azt mondják, hogy hú, te bajor öltözetben vagy, te miért vetted ezt föl? Tudod, mert ezeknek is megvan, hogy a mi szemünknek, hogy kicsit bunkó legyek, a mi szemünknek szerintem ezek mind ugyanolyanok.
2: Már hogy férfiak szemének?
3: Nem, úgy mondom, hogy mi magyarok szempontjából, mi Hosentrugernek hívunk mindent, ami úgy néz ki.
2: Aha.
3: De kimész Ausztriában, nekik is megvan a saját fajtájuk, megvan, hogy hány gics van rajta, aha, meg meddig ér, de nekünk az ugyan, jaj, biztos Münchenből vagy Hamburg, vagy valahonnan értem. Vagy, uh-huh. De megvan mindegyiknek a külön, szóval lehet, hogy így járna az ember, megveszi egyszer, utána kimegy Stuttgartba, és Stuttgartban azt mondják, hogy hát az a másik tartomány,
2: Ja, szóval... hát igen. Jó, hát most a kukacoskodás, ez lehet. Már csak tényleg kukacoskodás, semmi más, mert egyébként meg legalábbis igyekeztél úgy kinézni, ahogy...
3: Egyébként igen.
2: Ahogy kell. Na mindegy, szóval akkor nem vetted meg végül is a...
3: Nem, mondtam, hogy nekem jó a legolcsóbb is, ugye egy kis sarokboltban teljesen jó, kis ABC-ben biztos árulnak, hát nekik is mennyi haszont lehet rajta, de nem vettünk, de nem néztek ki minket.
2: Aha. Na, hát jó, figyelj, akkor nem is tudom, ezt föltesszük a bakancs listádra, vagy nem tudom, akkor ezek szerint fönn is van, nem? Hogy majd akkor elmenjél Oktoberfestre. Nem, csak maga az Oktoberfest, mert ugye mondtad, hogy ott még nem voltál, és hogy milyen lehet akkor a kettő. Na, jó, hát egyébként a hallgatókat meg arra biztatjuk, ha valaki volt, akkor azért írjon meg nekünk egy kis élménybeszámolót, hát ha itt még van idő, vagy lesz idő beolvasni az élesztőben, még egészen konkrétan 10 percünk van, úgyhogy nyugodtan megírhatjátok nekünk a kedvenc Oktoberfestes élményeteket, mert hogy kíváncsiak vagyunk rá. Na, és amúgy mi újság, Ábi? Mesélj nekünk valami érdekeset, jót, milyen témákat hozol, és beszéljünk arról is természetesen, hogy milyen Best of óra lesz ma.
3: Ma lehet, 2004, hajrá!
2: 2004?
3: Akkor születtem.
2: Vagy
3: ezt nem szokták elmondani?
2: Azt a mindenit. Várja, most így csak nézem, nekem. Hogy van-e olyan, amit ismerek, de az első blogba igazából így hirtelen, ja de azért van, jó, oké. Okay. Most nem azért, tehát nyilván kéne, hogy ismerjem, mert én nagyjából ekkor voltam ilyen, nem is tudom hány éves, de ezt nem is mondom ki. Jó, tehát akkor Best of órában a 2004-es év jó kis lágereit hozod majd. Azt látom, hogy van Dobrádi Ákos és Szekeres Adrián, van Jay-Z és Linkin Park, na azt mondjuk pont szerettem is nagyon. És van Kelisi is. Jó, ez egy jó kis időszak volt ez a 2000-es évek eleje egyébként. Te még így képbe vagy ezekkel a dalokkal, vagy te már annyira, tehát ez a 2004-es születés az azt jelenti, hogy fogalmat sincs, ez neked a full retro kategória.
3: Nem, azért nem retro, azért annyira képben vagyok. Hát végigfutottam, de meglepően keveset ismerek jelenlegi felhozatalból, ami jelenleg bent van. Lehet, hogyha újra átnézem, hogy 2004-es slágerek, és kicserélnek egy-kettőt, akkor még olyat is tudnék tenni, hogy észre se veszem, hogy 2004, mert magaménak érzem, de ezek nekem igen, a nagyja nincs meg, megmondom őszintén.
2: Uh-huh. Ah, hihetetlen. Hihetetlen, hogy 2000-es évek után is születtek emberek, és hogy már annyira távol, pedig nincs annyira távol egyébként, hogyha jobban belegondolok, de hogy mégis az a 10 pár év, ami mondjuk közöttünk is van, tehát ez ilyen akkora szakadék mondjuk kulturálisan meg zenei értelemben, hogy egyszerűen néha így elcsodálkozok ezen, hogy úristen, hogy lehet ez? Pedig egyébként mondjuk a nálam 10 évekkel idősebbek által hallgatott zenéket én még nagyon sokat hallgattam, és szerintem jobban is ismerem, mint azokat a dalokat, amiket, vagy mint mondjuk te ezeket a mostani, vagy régi 2000-es éveket, nem tudom. Na mindegy, érdekes minden esetre.
3: Hát nem tudom, most azért vannak azok a retro slágerek, vagy hogy mondjam, vagy nem tudom, most 90-es évekbeliek, amiket, vagy lehet, hogy mindegyiket ismerem. Szóval azért most pentegetőzök, de igen, nem mondom azt, hogy azért én, vannak olyanok, akiken én is meglepődök korosztályomban, hogy tényleg nem ismeri. Uh-huh. Egyszerűen egy dallamot, egy nevet mondasz neki, semmit. Nem is akarja.
2: Tudsz példát mondani? Ami így most mondjak. Így beugrik.
3: Hát például most ugye az, hogy azt hiszi, hogy maga a, na, miért nem tudom kimondani a nevét, most jön a Kuplung zenekar.
2: Igen.
3: Hogy hívják ez a
2: Kuplung zenekarban?

0: először felhívta Demjén Ferencet, tehát egy jó napot kívánok, művész úr, hát egy olyan ügyben keresném, hogy, és hát ugye elkezdte felvezetni azt, hogy, hogy szeretnék feldolgozni ezt a számot, és akkor mondja, hogy ugye Masako David vagyok a Halott Pénzzenekartól, mire a Demjén így beleszól a telefonba, hogy Halott Pénz? Ja, tudom. És akkor mondja, igen, és akkor mondja Masako David, hogy hát azért ebbe a ja tudomba, ebbe ugye úgy volt egy olyan hangsúly, hogy, hogy így egy picit megsemmisült ebben a pillanatban, de hogy aztán ugye felvették a számot, megcsinálták a dalt, és nyilván fölhívta újra a Demjén Ferencet, hogy hát hogy tetszik neki, meghallgatta minden, és akkor fölvette a telefont, és azt mondta, hogy te figyelj, Dávid, ti ezt fürdőszobában vettétek fel. És szegény így mondta, hogy úristen, hogy, hogy hát reméli, hogy ez csak a jó humorának köszönhető, és nem azért mondta így, mert hogy annyira nem tetszett neki, de nyilván nagyon nagy, nagyon nagyot ütött ez is, és tényleg a fiatalok számára ez a dal így lett, így vált ismerté, és valószínűleg Demjén eredetiben nem biztos, hogy ismerték volna. Igen. Úgyhogy hát azért ez egy kalandos történet. Igen, most tényleg ma reggel, szerintem tegnap osztotta meg a Kadarkai Endre az oldalán, úgyhogy hát na, minden esetre tök jó, hogy, hogy akkor ez így bekerült a köztudatba, hogy létezik egy Demjén, tök jó dalok, tök jó szövegek, és
1: már aki eljutott oda, hogy, hogy ez a feldolgozás a film az ő zenéből van.
0: Nem hát pedig... azért szerintem ezt mindenhol nagyon elősen tolták, vagy azt gondolod, hogy nem mindenki.
1: Hát azért mondom, mert konkrétan mondom, van ilyen sztorim. Erre mondtam azt, hogy van, aki annyira vakon van, hogy, hogy fogalma sincs, de, de szerintem is azért kommunikálva volt te rendesen, meg azért van az ember alapból tudja.
0: Ja. Na jól van, figyelj, témák, esetleg megosszuk a hallgatókkal, vagy teljesen meglepetésszerű témákat szeretnél hozni itt a következő 5 órában?
1: Hát meglepetésszerű, mert én is keresgélek, megmondom őszintén.
0: Neked is meglepetés.
1: Igen, igen, én is.
0: Hoztam egy témát, de olyan úgy meglepődtem rajta.
1: Hát valami szeretem ilyenkor, vagy azokat szoktam nézni, konkrét olyanokat keresek mostanság, hogy ilyen ősziek, mert most is már szeptember vége van, és mégis kint azért a Vénasszonyok nyara kellően megy, de lassan már azért láttam én is a Cecén ugye elmentem, vagy a Dinnye város részben, hívhatjuk így is, és már kevesebb a Dinnye, és több a Tök.
0: Aha.
1: Jön a Halloween, vagy nem, az majd, hát egy hónap múlva.
0: Hát minden szentek majd november eleje. Igen.
1: Ja, szóval jön az is, és akkor realizáltam, mikor egy hete, hogy mondom, már tök ki van téve, aztán a klímás kocsiba mentem. Szóval majd szép lassan ránk jön az ősz.
0: Aha.
1: Az igazi ősz.
0: Na, jól van. Hát jó, figyelj, de azért még amíg ez az igazi ősz megérkezik, addig élvezzük ki ezt a nagyon-nagyon szép időt. Én tegnap például elmentem biciklizni, és figyelj, elképesztetted a Madocsára vezető töltésen, tehát így tényleg egymást érték a biciklisek oda-vissza, tele volt a töltés, és tök jó volt látni, hogy úgy kimozdult a város, kiment egy kicsit, ott leült a Dunaparton.
1: Most lehet igazán szerintem, mert nyáron meg hát, szoktam nyáron is, és hát az, vagy elmész hajnalba, szerintem igen. A hajnal messze a legjobb, este is elmész, de akkor füllet meleg van, hajnalban frissítően, de akkor hajnal, mint 7-8-ig bezárva, 8-kor már olyan meleg és napsütés igen. Tud lenni nyáron, hogy az hát ezt nem lehet leírni. Este meg annyira füllet meleg van, akkor meg arra azért nem esik jól a biciklizés, napközben meg esélytelen.
0: Ez így van, abszolút így van, én is egyetértek, úgyhogy én is most ezt az őszt, meg a tavaszt szoktam kihasználni arra, hogy egy kicsit elmenjek bringázni, és szerintem ma is valami kis kört ezt fogok tenni, mert annyira jól esett a tegnapi, hogy ezt meg kell ismételni, úgy érzem, és ebben az időben lesz is rá lehetőségem, mert hogy a mai napon én leteszem a lantot mindjárt, és egészen jövő héten keddig nem leszek, illetve kedden már találkozhatnak velem az élesztőben a hallgatók, viszont addig is pihenek egy nagyot. Úgyhogy én most átadom neked a terepet, Ábi, és akkor kettőig hoztál jó kis zenéket, meg dél és 1 óra között majd a 2004-es lágereket, és akkor mindenkinek köszönöm, aki velem

0: tartott reggel 6:30 között. Harmad Gabit hallottátok itt az élesztőben. A további szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ciao, sziasztok!
1: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: FM. Összeköt.
1: Reklám.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Fél tíz után járunk itt a Paks FM-en, innentől kezdve Strasser Adler van a mikrofonnál egészen 2 óráig. Tartsatok velem, hozom a jó slágereket, elsősorban Dr. Béresics, Berkes Olivér közöse, évszakok.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

Csapurontól szólt a Good Luck Baby. Ma pedig szeptember 28-án van egy világnapunk, ahogy azt már megszokhattátok, mindig hozok egy-egy világnapot az adott napról. Ma nem más van, mint a veszettség elleni világnap. Az idei motto Stronger Together, vagyis együtt erősebbek vagyunk. A WHO szerint a nap célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre, az állatok oltására és arra, hogy a veszettség ma is komoly probléma a világ több részén. Ami különösen fontos, a veszettség megelőzhető betegség, és ebben kúcs szerepe van a kutyák rendszeres oltásának. Szóval, ha valaki azt gondolja, hogy ez már teljesen eltűnt betegség, sajnos nem így van, viszont megfelelő oltással és gyors ellátással rengeteget lehet tenni ellene.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: közlekedünk!
1: Az M6-os autópályán ma karbantartási munkákat tartanak az Alagút láncban, ezért a 165-ös és a 177-es kilométer között lezárják a Budapest felé vezető oldalt, a forgalmat az Ivándárda felé vezető oldalra terelik át. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 140-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák munkaidőben, félpályás lezárás mellett. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolott felújítási munkákat folytatnak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is a fél útpályát lezárták, napközben mindkét irányba torlódásokra kell készülni. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek, a november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 61-es főúton Tolna-Némedi belterületén a 40-es kilométernél egy ingatlan földgáz ellátásának kiépítésén dolgoznak. A burkolat és az útpatka felbontása miatt a félpályás lezárás van érvényben, 30 km/h sebességkorlátozás mellett. Balesetről nem számol be a környékünkön az Útinform, ez maradjon is így. Mindenki vezessen óvatosan!
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különített globális válságok kezelésére az EU értesült az MTI. Mint írják az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatása szerint, a Grémium 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre. Az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd. A kormányváltás önmagában még nem jelent rendszerváltást, jelentette ki Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán szombaton. A miniszterelnök szerint a kormányváltásnak az állam és az állampolgárok felszabadítását, valamint az igazságszolgáltatás és az igazságtétel megvalósítását is jelentenie kell ahhoz, hogy rendszerváltásként lehessen rá tekinteni. Magyar Péter úgy fogalmazott: a kormányváltás még nem rendszerváltás, a rendszerváltás akkor következik be, amikor egyrészt a bűnösök oda kerülnek, ahová valók, a magyar közpénzek lehető legnagyobb része visszakerül a magyarokhoz, illetőleg, hogyha a félelem megszűnik a legkisebb falvakban is. A Zene Világnapja alkalmából két programmal is várja az érdeklődőket a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola október 1-én Pakson. Délután 13 óra 30-kor az Atom téren énekszót tölti meg az Atom teret címmel, paksi gyermekek előadásában csendülnek fel népdalok. Este 18 órától az Erzsébet nagy szállodában adnak koncertet az iskola tanárai és növendékei. A programok a zenei nevelés, a közös muzsikálás és az éneklés közösség formáló erejére, valamint a gyermekek és a fiatalok művészeti teljesítményére hívják fel a figyelmet. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüreti ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a máltai szeretett szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
5: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
6: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
5: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na, azért sok munka volt ez. Születinapokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
4: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon a barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a szüretízei főzőversenyen, ezúttal harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
7: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült, egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltet. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, Valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral. Minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is. A legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
4: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de volt koncert, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában, a nap pedig Szüreti utcabállal zárult Dunaföldváron.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
8: Elmúlott 10 óra, a Paks FM-en pedig hozom továbbra is a jó slágereket. Itt lesz Topi, Becky G és Sorry Papi, Rouge, McDonald Rouge. Azok program lehetőségeket is. Elmondom a játékunkat, ami a Facebookon megy, és helyi interjút is hozok a következő egy órában. Zenében pedig nem marad el a jó hangulat. Never Be Lonely, Jax Jones.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 28-án a Babits Mihály Kulturális Központban lép fel Janklovics Péter 19 órától. Előadás lesz Pakson szeptember 29-én. 17 órától Tóth Juditot lehet meghallgatni a Csengély Dénes Kulturális Központban. Gyerekprogram lesz Tónán szeptember 29-én 10 órától a Tónai Művelődési Központ Lovardában. Idősek világnapi program lesz október 1-én Kalocsán, a Kalocsai Színházban. Zenevilágnapja paksi zenészekkel a Csengély Dénes Kulturális Központban lesz október 2-án. Szekszárdon október 2-án Mamma Mia koncert lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 7-én Szekszárdon lesz színház Álmaink Angliája. Október 8-án Kalocsán lesz előadás Mondapa zenés irodalmi est.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Urak Eterttől szólt a My Life is Going On, most pedig hozok egy helyinterjút. Szeptembertől újra folytatódik a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr.

0: Nóli János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödör térről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánossal Páfi Katalin beszélgetett.
1: Kezdetét vette a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeumban. Az első előadásnak az előadója Dr. Hanol János.
2: A témaválasztás során az motivált, hogy idén 25 éves a Paks Sárgödörtéri Préselsztulajdonosok Egyesülete, és egy kicsit tisztelegve az Egyesület munkássága előtt, úgy gondoltam, akkor feldolgozom a paksi Sárgödörtér, a préselyek és a paksi borok történetét is. Ugye a Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző, szorosan egymás mellé vagy mögé épült préselyek, préselyek sorok veszik körül, de nagyon szép préselyek telepes jelleggel elszórtan találtok még préselyek pincesorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödör tér felülnézetből két szilvamag alakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel, és nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen ez a még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik Sárga Gödör néven préselyek terület.
1: A Sárgödör tér, ahogy te mondtad, egy égköve tulajdonképpen Paks városának, és hát Paks városa a borokról is híres, és hát azon belül is a Schillerről igazából. A borászat az mikor és hogy mint jelentkezett Pakson? Mit lehet ennek a történetéről tudni?
2: Ugye van már egy paksi szőrészek és borászok zászlaja, amit a katolikus templomban őrzünk, és az ünnepeken kihozzuk, és ott megjelenítjük a színpadon, és ennek a jelmondata, hogy Páce virend collész, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy összes dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. Ja, volt időszak, amikor a filoxéra járvány következtében ezek a löszös területekről át kellett telepíteni, és meg kellett hódítani a déli homokos földeket, részeket, és azokon olyan a filoxérával szemben védett fajtákat kellett meghonosítani, és azokat termelni. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, ugye kiemelten itt Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert egy szeretett, kedvelt fajta volt. Ugye itt a kék és a fehér szőlőfürtöknek az egybeszüretelésével készült a klasszikus paksi Schiller, és akkor ebből egy élénkpiros, cseresznye színű piros bor készült, ami egy ilyen málnás, ribizlis ízvilággal, gyümölcsös jelleggel jól kezelve egy-két év alatt el lehetett fogyasztani. És ne csak beszéljünk a borról, az előadás végén a Paksi Sárgödör tér Préselyek Tulajdonosok Egyesületének felajánlásából palackok is kerültek a kínáló asztalra, és könnyed beszélgetések keretében meg is lehetett kóstolni ezeket a nedőket, amikről az előadás során beszéltem.
3: Ó, amit láttam egy álomképként, fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal, a

0: jön a játék. A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: Így van, mindannyian tudjuk, mi az az Oktoberfest. Azt is tudjuk, hogy hol van jobb esetben. Pontosan ez a mai kérdésünk. Melyik városban rendezik meg a világhírű Oktoberfestet? Az A válasz szerint Münchenben, a B válasz szerint Berlin. Én azt mondom, hogy nagyon nagy segítséget nem adtunk, hiszen mindkettő német város, de hogy hol lehet az Oktoberfest rendezve, azt a Facebook posztunkban várjuk, hozzászólásban fogadjuk el. A München, B Berlin, csak a betűt kell beírnotok, és nyerhettek belépőt, mondom is hova.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek estéhez?

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán ma karbantartási munkákat tartanak az Alagút láncban, ezért a 165-ös és a 177-es kilométer között lezárják a Budapest felé vezető oldalt, a forgalmat az Iván Dárda felé vezető oldalra terelik át. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 140-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák munkaidőben, félpályás lezárás mellett. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolott felújítási munkákat folytatnak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is a fél útpályát lezárták, napközben mindkét irányba torlódásokra kell készülni. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek, a november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 61-es főúton Tolna-Némedi belterületén a 40-es kilométernél egy ingatlan földgáz ellátásának kiépítésén dolgoznak. A burkolat és az útpatka felbontása miatt a félpályás lezárás van érvényben, 30 km/h sebességkorlátozás mellett. Balesetről nem számol be a környékünkön az Útinform, ez maradjon is így. Mindenki vezessen óvatosan!
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Össze!

0: slágereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A polgári lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek 9 embert az észak-koszovói Zubin-Potok községben, közölte vasárnap a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség, írja az MTI. A közös közlemény szerint a különleges ügyészség utasítására vasárnap hajnalban végrehajtott műveletben a háborús bűncselekményeket vizsgáló rendőrségi igazgatóság és más különleges egységek vettek részt. Az akció a mitrovicai értelmiségiek csoportjaként ismert 1990-ben eltűnt albán civilek ügyéhez kapcsolódik. A hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást. A Fidesz elnöksége kiáll Hankó Balázs mellett, akinek a mentelmi joga kiadását ma tárgyalja a parlament, közölte a párt elnöksége az MTI-hez szombaton eljutatott nyilatkozatában. Ez az esemény a kiépülő új kommunista önkény újabb megnyilvánulása, fogalmaztak. Mint írták, Hankó Balázs egyetemi tanár, köztiszteletben álló elismert tagja a nemzeti keresztény tudományos és szellemi életnek, és az, hogy bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe és meggyanúsítják, abszurd. Felsőoktatásban tanuló hallgatók támogatására lehet pályázni Németkéren. Németkér község önkormányzata támogatást nyújt a településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatóknak. A támogatásra azok jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 300 ezer forintot. A támogatás havi összege legfeljebb 20 ezer forint és maximum 10 hónapra igényelhető. A kérelemhez szükséges többek között a háztartás jövedelem igazolása, a hallgatói jogviszony igazolása, valamint a személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya bemutatása. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani. Tengelic község önkormányzata 2026-ban is 15 ezer forintos iskola kezdési támogatást biztosít az arra jogosult helyben élő gyermekek számára, adta hírül a tengelici hírmondó. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150%-át. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében. Nosztalgikus délutánnal várják a szépkorúakat, Sárszentlőrincen adta hírül a település a közösségi oldalán. Sárszentlőrinc község önkormányzata idén is műsoros délutánra hívja a település 65 év feletti lakóit. A rendezvényt október 2-án pénteken 15 órától tartják a Sárszentlőrinci művelődési házban. A vendégeket vacsorával és zenés programmal várják. Az esemény fellépője Kovács Gergő, aki retro és nosztalgia koncerttel szórakoztatja a közönséget. A szervezők kellemes hangulatú, közös ünneplést ígérnek a résztvevőknek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra után járunk, ez itt a Paks FM, folytatjuk a jó slágerekkel, hozok helyi interjút, és a Facebook játékunkról se feledkezzetek meg. Itt lesz velünk a következő zenei órában, pedig a Coldplay, Tideni és Joel Corey-val kezdünk meg, Phrases.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Tíden ittől szóla, van valami. Ma is van még egy világnapunk, ma tartják az információhoz való egyetemes hozzáférés nemzetközi napját is, amelyet az UNESCO minden évben szeptember 28-án jegyez. Elsőre kicsit hivatalos hangzik, de lényege nagyon kétköznapi. Az embereknek legyen lehetőségük megbízható információhoz jutni, legyen szó közérdekű adatokról, oktatásról, vagy akár digitális hozzáférésről, és ez ma talán aktuálisabb, mint valaha, mert nem az a kérdés, hogy van-e információ, hanem sokszor az, melyiknek lehet hinni. Szóval szeptember 28-a egy kicsit arról is szól, hogy ne csak információnk legyen, hanem jó és ellenőrizhető információnk is, hiszen nagyon sok hamis információ jön velünk szembe a social médiába, vagy bármilyen platformon, és akár egy hétköznapi beszélgetésbe. Erre figyeljünk, erre emlékezhetünk ma is, zenében pedig menjünk tovább. Hamisítatlan Katy Perrytől jön a Smile.

0: feledkezünk.
1: Szakács Gergőtől szólt az Indulj el, most pedig hozok egy interjút. A Múzeumok őszi fesztiválja pénteken este várta az Atomenergetikai Múzeumban az érdeklődőket. Egy rendkívül izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtvényeket ismerhettek meg, és különös tárgyakat és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni. Mindez tudósok segítségével, Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be. Pálfi Katalin beszélgetett az előadás után Vince Bálinttal.
2: Itt vagyunk a Paksi Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok éjszakáján, ahol egy nagyon érdekes előadást hallgattam végig Vince Bálint természetfotóstól, mégpedig az atomerőmű melegvizes és hidegvizes csatornájánál, illetve a fenékküszöb építésénél készített fotókból állított össze most itt egy sorozatot. Egy nagyon érdekes előadást láttunk, hallottunk tőled. Bálint, mesélj erről. A képeket hogy mind sikerült elkészítened? Itt az előadásban elmondtad, hogy hát aludni nem sokat aludtál itt az elmúlt hónapokban.
3: Igen, hát 12-én, augusztus 12-én megkezdődött konkrétan a művelet, de nem ez volt az előadás kezdete, hanem sokkal inkább 2026, azaz ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, ahogy azt már elmondtad, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. És én ezt gyakorlatilag 2012-én magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órába végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint ugye alapvetően természetfotós vagyok, és ezért természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, ez nem azt jelenti, hogy számítógépen, hanem igen, ott kint a helyszínen használtam olyan expozíciós, illetve szűrő, effektes megoldásokat, amivel megalkottam a képet. De előtte, január 1-től, mintha lehet, hogy a hetedik érzék, a megérzés, és ez volt az előadás elejének a témája, már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban az ottani, a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak. Ezek voltak emlősök, köztük a hód, az őz, a róka, nyest, a vaddisznó, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt, és akkor egy olyan speciális, ugye mi úgy hívjuk Y csatornán, kiszáradt a víz, elfogyott a vízhozam miatt a víz, és az ott maradt, hátra maradt növényi maradékok, illetve tócsákban él, visszamaradt halakra a gázómadarak, illetve a ragadozó madarak megjelentek, és azokat fotóztam. Közben meg folyamatosan az építés műveleteit egész az első pillanattól, amikor a Paksi Atomerőmű tűzoltósága úgymond kiment a leendő helyszínre, ahol maguk a nehéz gépjárművek most már szinte percenként járkálnak, és előkészítették a terepet a munkavégzésre, kivágták az ottani bokrokat, egy-két fát, szerencsére nem kellett sokat. Utána megjelentek a nagygépek, az utakat építették, magyarul a logisztikai részben is benne voltam, tehát végülis egyfajta kronológiai sorrendet lehet végigkövetni. Hangulatát szerettem volna visszaadni ennek a történetnek. Benne vannak olyan kockák, amelyek számomra nagyon kedvesek, és a véletlen hozta némelyiket, különösen azt, amikor a második helikopteres betonkockák ledobásánál egy abszolút véletlen folytán egy acélsodrony, amivel ledobták a vízbe ezt a kockát, egy csavarodás, ugye, hogy megcsavarodott a levegőbe, egy szívalakot alakított ki. Akkor ott nem vettem észre, mert sorozatot csináltam, csak általában a sorozatokat mindig otthon kiértékelésnél a számítógép előtt vesszük észre, és nagy meglepetésemre láttam egyike ezeknek a képeknek, ami a kedvenceim ezek közül.
2: Nagyon szép képek, én ámultam, bámultam, és hát azt hiszem, hogy elsők között lehettem az itt ülőkkel egyetembe, akik először láthatták ezt a sorozatot így összeállítva és megtekintve.
3: Így igaz, ez még sem nem volt bemutatva sehol. Most készül az erőműbe, ami ugye egy belső kiállítás az erőmű dolgozóinak. A nagy örömükre ezt mai nap kezdte meg kirakni az erőmű iroda épületének az aulájába, ahol szintén rendszeresen állítok ki képeket és mutatok be természetfotókat az erőmű környezetéből, egyéb témákba, és most meg is lepődtek egy kicsit, hogy a természetfotós, hogy ezt én készítettem, nagyon örültek neki, hogy láthatják, mert ugye leszámítva a Duna-Szent-Benedeki oldalt, ahol bizony a úgymond katasztrófa turizmus működött, és azért belepillantottak a történetbe, gyakorlatilag a szakembereken, egy-két kivételezett vendégen és az építőkön, illetve a fotósokon kívül nagyon más ott nem vehetett részt. Van esély arra, hogy majd ezt a képekből, illetve kibővítve több szakterület fotósával, mint például a néphadsereg fotósai, a mi erőműves fotósaink, a vízügyesek fotósai, illetve a kormány részéről készült fotósokkal egy vegyes, úgymond közös kiállítás, szabadtéri vándor kiállítás reményeim szerint összetudunk állítani. Egyelőre ezt telt. Már kaptam felkérést arra, hogy bemutassuk más helyszíneken is, illetve előadást is tartsunk.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: Így van, mindannyian tudjuk, mi az az Oktoberfest. Azt is tudjuk, hogy hol van jobb esetben. Pontosan ez a mai kérdésünk. Melyik városban rendezik meg a világhírű Oktoberfestet? Az A válasz szerint Münchenben, a B válasz szerint Berlin. Én azt mondom, hogy nagyon nagy segítséget nem adtunk, hiszen mindkettő német város, de hogy hol lehet az Oktoberfest rendezve, azt a Facebook posztunkban várjuk, hozzászólásban fogadjuk el. A München, B Berlin, csak a betűt kell beírnatok, és nyerhettek belépőt, mondom is hova.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?
2: Mindjárt folytatjuk!

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0620-9-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Reklámot hallottatok.

0: tovább folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különített globális válságok kezelésére az EU értesült az MTI. Mint írják az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatása szerint a Grémium 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. A Zene Világnapja alkalmából két programmal is várja az érdeklődőket a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola október 1-én Pakson. Délután 13 óra 30-kor az Atom téren énekszót tölti meg az Atom teret címmel, paksi gyermekek előadásában csendülnek fel népdalok. Este 18 órától az Erzsébet nagy szállodában adnak koncertet az iskola tanárai és növendékei. A programok a zenei nevelés, a közös muzsikálás és az éneklés közösség formáló erejére, valamint a gyermekek és a fiatalok művészeti teljesítményére hívják fel a figyelmet. Nosztalgikus délutánnal várják a szépkorúakat, Sárszentlőrincen adta hírül a település a közösségi oldalán. Sárszentlőrinc község önkormányzata idén is műsoros délutánra hívja a település 65 év feletti lakóit. A rendezvényt október 2-án pénteken 15 órától tartják a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A vendégeket vacsorával és zenés programmal várják. Az esemény fellépője Kovács Gergő, aki retro és nosztalgia koncerttel szórakoztatja a közönséget. A szervezők kellemes hangulatú, közös ünneplést ígérnek a résztvevőknek.
0: És most sporthírek a Pax FM-en.
1: Hétvégén elkezdődött az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. Az atomerőműesek gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Eidingsfeld János sérülés miatt hagyta ki az NK Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az Atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz-e a Paks 100 pontja, amelyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az Atom, a találkozón a fiatalok is pályára léptek és bemutatkozott az ifjú Merkel Barna is. Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Young 15, Halmai és Joseph 8-8, Krivacevic 7, Révész 6, Géringer 3, nagy két pontot tett a közösbe. Benke Szilárd így nyilatkozott a sajtótájékoztatón.
2: Amit a héten végig gyakoroltunk, azt tök jól végrehajtottuk a mai mérkőzésen, úgyhogy tudtunk magabiztosan játszani, a saját játékunkat játszottuk. Amiket megbeszéltünk eredetileg a mérkőzés előtt, azokat sikerült végrehajtani, és mindenki, aki beszállt, fegyelmezetten betartotta a taktikai utasításokat, úgyhogy talán ennek köszönhetőleg inkább ez a magabiztos hazai győzelem.
1: Az a se vezető edzője Ivica Skelin is értékelt a sajtótájékoztatón.
3: A gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladnunk.
4: On the right level during the whole game, so compliments and just we need to continue in this way.
1: Az a se a második fordulóban jövő szombaton Körmenden lép pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
5: Elmúlott dél, mindenkinek jó étvágyat, aki az ebédő asztalhoz ült. Nálunk pedig a Paks FM menni jön, déltől egyig a Best of óránk, ma csak 2004-ből játszom. Maradjatok velem egészen 1 óráig 2004-es slágerekkel. Elsősorban Alcazartól jön a This is the world we live in.
0: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalom.

Zajlik a Best of óránk itt a Paks FM-en, ma csak 2004-ből játszunk. Az előző sláger is, az Accidentally in Love, a Counting Crows amerikai rock együttes 2004-es slágere volt, amelyet a Shrek 2 című animációs film nyitó jelenetéhez írtak. A dalt a legjobb eredeti dal kategóriában Oscar-díjra és Golden Globe-díjra is jelölték, és nemzetközi szinten is nagy sikert aratott. A következő 2004-es dalunk pedig a Sick and Tired, Anastasia, amerikai énekesnő egyik legsikeresebb pop-rock és R&B stílusú dala, amely 2004. júliusában jelent meg a harmadik, az énekesnő nevét viselő Anastasia

0: A La Paga Juanes kolumbiai énekes dalszerző 2004-es sláger az Un Día Normal című albumról, a dal a szívfájdalomról, az árulásról és a viszonzatlan szerelemről szól, és jelentősen hozzájárult az előadó nemzetközi sikeréhez is. Menjünk tovább, a következő 2004-es kollaborációs mashup kislemez az amerikai rapper Jay-Z és a Linkin Park rock együttes közöse, a Numb Encore. A dal zseniálisan ötvözi a Linkin Park Numb című rock slágerét a 2003-as Meteora albumról, Jay-Z Encore című hip-hop számával a 2003-as The Black albumról. A dal hatalmas globális siker lett, és 2006-ban elnyerte a legjobb rap ének együttműködésért járó Grammy díjat is. Hallgassuk is most a Numb Encore-t a Linkin Parktól és Jay-Z-től.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Berecki király, kéne ismerni ezt a 2004-es slágert Berecki Zoltántól. Ezzel zárom is a Best of órámat, ahol ma a Paks FM-en csak 2004-ből játszottam, egy órai hírek után pedig megkötés nélkül a Paks FM all-time slágeréből válogatok.
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.

0: összeköt.
1: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 28-án hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Lehengerlő győzelemmel kezdett az ASE. A zene világnapján paksi gyerekek adnak koncertet az Atomtéren. Nosztalgia találkozó lesz Sárszentlőrincen. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
2: A zene világnapja alkalmából két programmal is várja az érdeklődőket a ProArtis alapfokú művészeti iskola október 1-én Pakson. Délután 13 óra 30-kor az Atomtéren énekszót tölti meg az Atomteret címmel, paksi gyermekek előadásában csendülnek fel népdalok. Este 18 órától az Erzsébet nagy szállodában adnak koncertet az iskola tanárai és növendékei. A programok a zenei nevelés, a közös muzsikálás és az éneklés közösség formáló erejére, valamint a gyermekek és a fiatalok művészeti teljesítményére hívják fel a figyelmet. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüreti ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
3: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
4: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
3: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
2: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon a barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a szüreti ízei főzőversenyen, ezúttal harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
5: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült, egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltet. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörköltel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
2: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de volt koncert, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában, a nap pedig szüreti utcabállal zárult Dunaföldváron.
1: Paks FM hírek.
2: Felsőoktatásban tanuló hallgatók támogatására lehet pályázni Németkéren. Németkér község önkormányzata támogatást nyújt a településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatóknak. A támogatásra azok jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 300 ezer forintot. A támogatás havi összege legfeljebb 20 ezer forint és maximum 10 hónapra igényelhető. A kérelemhez szükséges többek között a háztartás jövedelem igazolása, a hallgatói jogviszony igazolása, valamint a személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya bemutatása. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani. Tengelic község önkormányzata 2026-ban is 15 ezer forintos iskola kezdési támogatást biztosít az arra jogosult helyben élő gyermekek számára, adta hírül a Tengelici Hírmondó. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150%-át. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében. Nosztalgikus délutánnal várják a szépkorúakat Sárszentlőrincen, adta hírül a település a közösségi oldalán. Sárszentlőrinc község önkormányzata idén is műsoros délutánra hívja a település 65 év feletti lakóit. A rendezvényt október 2-án pénteken 15 órától tartják a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A vendégeket vacsorával és zenés programmal várják. Az esemény fellépője Kovács Gergő, aki retro és nosztalgia koncerttel szórakoztatja a közönséget. A szervezők kellemes hangulatú, közös ünneplést ígérnek a résztvevőknek.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Hétvégén elkezdődött az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. Az atomerőműesek gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Eidingsfeld János sérülés miatt hagyta ki az NK Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az Atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz-e a Paks 100 pontja, amelyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az Atom, a találkozón a fiatalok is pályára léptek és bemutatkozott az ifjú Merkel Barna is. Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Young 15, Halmai és Joseph 8-8, Krivacevic 7, Révész 6, Géringer 3, nagy két pontot tett a közösbe. Benke Szilárd így nyilatkozott a sajtótájékoztatón.
0: Amit a héten végig gyakoroltunk, azt tök jól végrehajtottuk a mai mérkőzésen, úgyhogy tudtunk magabiztosan játszani, a saját játékunkat játszottuk. Amiket megbeszéltünk eredetileg a mérkőzés előtt, azokat sikerült végrehajtani, és mindenki, aki beszállt, fegyelmezetten betartotta a taktikai utasításokat, úgyhogy talán ennek köszönhetőleg inkább ez a magabiztos hazai győzelem.
2: Az a se vezető edzője Ivica Skelin is értékelt a sajtótájékoztatón.
6: Compliments to players, to my players.
7: A gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladni.
6: On the right level during the whole game, so compliments and just we need to continue this way.
2: Az a se a második fordulóban jövő szombaton Körmenden lép pályára. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
8: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
9: Egy óra után térünk vissza a Paks FM slágereire. Megkötés nélkül az elmúlt egy órában csak 2004-ből játszottam, de már visszatértünk az all-time slágerekhez. Itt is lesz első körben velünk Olivia Rodrigo és az új egyik nagy slágere, a Drop Dead 2026-ból. Továbbá a program lehetőségekről is szót ejtek, és az időjárásról is. Kezdjük is el!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 28-án a Babits Mihály Kulturális Központban lép fel Janklovics Péter 19 órától. Előadás lesz Pakson szeptember 29-én. 17 órától Tóth Juditot lehet meghallgatni a Csengédénes Kulturális Központban. Gyerekprogram lesz Tónán szeptember 29-én 10 órától a Tónai Művelődési Központ Lovardában. Idősek világnapi program lesz október 1-én Kalocsán, a Kalocsai Színházban. Zenevilágnapja paksi zenészekkel a Csengédénes Kulturális Központban lesz október 2-án. Szekszárdon október 2-án Mamma Mia koncert lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 7-én Szekszárdon lesz színház Álmaink Angliája. Október 8-án Kalocsán lesz előadás Mondapa zenés irodalmi est.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Ma folytatódik a Vénasszonyok nyara, 22 és 26 fokot mérhetünk ma a legmelegebb órákban. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként pár a köd előfordulhat, a keleti-délkeleti szelet északon és Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik, hajnalban 1 és 11 fok közé hűl a levegő. Délután 22 és 27 fok várható. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést, marad a száraz csapadékmentes időjárás. A keleti-délkeleti szél a Dunántúlon élénk, északnyugaton erős lehet. Hajnalban 1 és 12, délután 21 és 26 fok valószínű.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a

Freddy-től a csodák, és elég erős a mai hollywoodi születésnaposok listája. Hilary Duff ma 39 éves, Naomi Watts pedig 58. Hilary Duff a 2000-es évek elején lett óriási teeny ikon a Lizzie McGuire sorozattal, aztán énekesként is befutott. Naomi Watts pedig olyan filmekből lehet ismerős, mint a Mulholland Drive, a Lehetetlen vagy a King Kong, és ma ünnepel Mira Sorvino is. Szóval a mai nap kifejezetten erős színésznők között.

0: Bugs FM slágereivel.
1: Bugs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
4: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok.

0: amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.
1: Paks FM.
2: Összeköt.

Nox zárja ezt a zenei órát, szeretem, 2006-ban szólt, 2 óra lesz pár perc múlva, így én el is köszönök. Az elmúlt 4 órában Strasser Ábner hozta a jó hangulatot a Paks FM stúdiójába, 2 óra után pedig Levi érkezik és hozza a jó hangulatot. Sziasztok!

0: Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A polgári lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek 9 embert az észak-koszovói Zubin-Potok községben, közölte vasárnap a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség, írja az MTI. A közös közlemény szerint a különleges ügyészség utasítására vasárnap hajnalban végrehajtott műveletben a háborús bűncselekményeket vizsgáló rendőrségi igazgatóság és más különleges egységek vettek részt. Az akció a mitrovicai értelmiségiek csoportjaként ismert 1990-ben eltűnt albán civilek ügyéhez kapcsolódik. A hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást. A Fidesz elnöksége kiáll Hankó Balázs mellett, akinek a mentelmi joga kiadását ma tárgyalja a parlament, közölte a párt elnöksége az MTI-hez szombaton eljutatott nyilatkozatában. Ez az esemény a kiépülő új kommunista önkény újabb megnyilvánulása, fogalmaztak. Mint írták, Hankó Balázs egyetemi tanár, köztiszteletben álló elismert tagja a nemzeti keresztény tudományos és szellemi életnek, és az, hogy bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe és meggyanúsítják, abszurd. Felsőoktatásban tanuló hallgatók támogatására lehet pályázni Németkéren. Németkér község önkormányzata támogatást nyújt a településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatóknak. A támogatásra azok jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 300 ezer forintot. A támogatás havi összege legfeljebb 20 ezer forint és maximum 10 hónapra igényelhető. A kérelemhez szükséges többek között a háztartás jövedelem igazolása, a hallgatói jogviszony igazolása, valamint a személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya bemutatása. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani. Tengelic község önkormányzata 2026-ban is 15 ezer forintos iskola kezdési támogatást biztosít az arra jogosult helyben élő gyermekek számára, adta hírül a Tengelici Hírmondó. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150%-át. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében. Nosztalgikus délutánnal várják a szépkorúakat, Sárszentlőrincen adta hírül a település a közösségi oldalán. Sárszentlőrinc község önkormányzata idén is műsoros délutánra hívja a település 65 év feletti lakóit. A rendezvényt október 2-án pénteken 15 órától tartják a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A vendégeket vacsorával és zenés programmal várják. Az esemény fellépője Kovács Gergő, aki retro és nosztalgia koncerttel szórakoztatja a közönséget. A szervezők kellemes hangulatú, közös ünneplést ígérnek a résztvevőknek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most
5: A pontos idő 14 óra 4 perc, szeptember 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Göröccsa Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jönni fogok az együtt töltött óráink során, illetve a heti nyereményjáték akciónk részleteivel is jelentkezni fogok. Érdemes lesz tehát ma is velünk tartani. Zenével kezdünk. Kygo jön, az idei Save My Love-ot fogjátok tőle hallani. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
6: Paks FM. Összeköt.

Alice Capaldit hallottátok, ez volt a Love the Hell Out of You, egy tavalyi szerzemény. Nos, szeptember 28-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Vencel, Bernát, Justina, Salamon, Szelim és Tárkány nevű hallgatóinkat üdvözölhetem jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó CI, a Together-t fogjátok tőle hallani 2020-ból. Let's go!

Ez volt Dua Lipa és a 2024-es Training Season. Nos, még néhány track következik, aztán jelentkezni is fogok az első hamisítatlan Pálfikati féle tudósításunkkal. Ezúttal a nemrég újra kezdődő helytörténeti estékről lesz szó. De a szó most még Szigalai és Ella Ayre, a Came Here for Love következik tőlük 2017-ből.

0: The Vamps, Alok és Felix Jain szólt az imént, ez volt a 2019-es All the Lies. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadótermében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a sárgödörtérről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánossal Pál Fikati kolléganőnk beszélgetett.
1: Kezdetét vette a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeumban. Az első előadásnak az előadója dr. Hanol János.
2: A témaválasztás során az motivált, hogy idén 25 éves a Paks Sárgödörtéri Préselsz Tulajdonosok Egyesülete, és egy kicsit tisztelegve az Egyesület munkássága előtt, úgy gondoltam, akkor feldolgozom a Paksi Sárgödörtér, a Préselszok és a Paksi Borok történetét is. Ugye a Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző, szorosan egymás mellé vagy mögé épült préselszak, préselsz sorok veszik körül, de nagyon szép préselsz telepes jelleggel elszórtan találtok még préselsz pincesorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A sárgödörtér felülnézetből két szilva magalakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel, és nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen ez a még sárga gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik a sárga gödör néven préselszas terület.
1: A sárgödörtér, ahogy te mondtad, egy égköve tulajdonképpen Paks városának, és hát Paks városa a borokról is híres, és hát azon belül is a Schillerről igazából. A borászat az mikor és hogy mint jelentkezett Pakson? Mit lehet ennek a történetéről tudni?
2: Ugye van már egy paksi szőrészek és borászok zászlaja, amit a katolikus templomban őrzünk, és az ünnepeken kihozzuk, és ott megjelenítjük a színpadon, és ennek a jelmondata, hogy Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy löszös dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történelem során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. Ja, volt időszak, amikor a filoxéra járvány következtében ezek a löszös területekről át kellett telepíteni, és meg kellett hódítani a déli homokos földeket, részeket, és azokon olyan a filoxérával szemben védett fajtákat kellett meghonosítani, és azokat termelni. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, kiemelten itt Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt. De itt a kék és a fehér szőlőfürtöknek az egybeszüretelésével készült a klasszikus paksi Schiller, és akkor ebből egy élénkpiros, cseresznyeszínű pirosbor készült, ami egy ilyen málnás, ribizlis ízvilággal, gyümölcsös jelleggel jól kezelve egy-két év alatt el lehetett fogyasztani. És ne csak beszéljünk a borról, az előadás végén a Paksi Sárgödörtér Préselsz Tulajdonosok Egyesületének felajánlásából palackok is kerültek a kínáló asztalra, és könnyed beszélgetések keretében meg is lehetett kóstolni ezeket a nedőket, amikről az előadás során beszéltem.

Ez volt Sam Smith és a 2020-as Kids Again. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: legjobb a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlás

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különített globális válságok kezelésére az EU értesült az MTI. Mint írják az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatása szerint a Grémium 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd. A kormányváltás önmagában még nem jelent rendszerváltást, jelentette ki Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán szombaton. A miniszterelnök szerint a kormányváltásnak az állam és az állampolgárok felszabadítását, valamint az igazságszolgáltatás és az igazságtétel megvalósítását is jelentenie kell ahhoz, hogy rendszerváltásként lehessen rá tekinteni. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kormányváltás még nem rendszerváltás, a rendszerváltás akkor következik be, amikor egyrészt a bűnösök oda kerülnek, ahová valók, a magyar közpénzek lehető legnagyobb része visszakerül a magyarokhoz, illetőleg, hogyha a félelem megszűnik a legkisebb falvakban is. A Zene Világnapja alkalmából két programmal is várja az érdeklődőket a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola október 1-én Pakson. Délután 13 óra 30-kor az Atom téren énekszót tölti meg az Atom teret címmel, Paksi gyermekek előadásában csendülnek fel népdalok. Este 18 órától az Erzsébet nagy szállodában adnak koncertet az iskola tanárai és növendékei. A programok a zenei nevelés, a közös muzsikálás és az éneklés közösség formáló erejére, valamint a gyermekek és a fiatalok művészeti teljesítményére hívják fel a figyelmet. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüreti ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
5: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például a vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
6: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
5: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na, azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, Hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jó összeszokott csapaton.
4: Görög István minden alkalommal főz a szüreti napokon a barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a szüreti ízei főzőversenyen, ezúttal harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
7: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült, egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltre. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörköltel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
4: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de volt koncert, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában, a nap pedig szüreti utcabállal zárult Dunaföldváron.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
8: A pontos idő 15 óra 4 perc, szeptember 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Gracie Abrams kezd, a That's So True-t fogjátok tőle hallani 2024-ből, de még ebben az órában jelentkezni fogok a heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel is. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra!

0: És most, nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 25 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időnk van egész álló nap, csípős reggelek kellemes délutánok jönnek, így foglalja össze az oldal a napokban várható történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap ugyanez lesz a szitu, 25-26 fok körül fog alakulni a napi csúcshőmérséklet, és a napsütéses idő ki fog tartani, úgy tűnik, hogy most már egész hónapban, illetve az október eleje is hasonló szellemben fog lezajlani. Ezek a 25-től 27 fokig terjedő napi csúcshőmérsékletek lesznek valószínűek minimális felhőzettel. Úgyhogy túl sok változatosságról nem tudok beszámolni nektek, menjetek ki a szabadba és élvezzétek a napsütést!
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

Robin Schulzot hallottátok, ez volt a 2024-es Smash My Heart. Nos, még néhány track, és már jelentkezem is a heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel. Legyetek résen, Imagine Dragons-zel folytatjuk, a Believer következik egy jókora klasszikus 2017-ből. Let's go!

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajorízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már itt is vagyok a heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel. Egészen péntekig minden nap felteszünk egy-egy kérdést Facebookon, amire a helyes megfejtéseket komment formájában várjuk. Az Energy Hotel & Business Center Paks október 16-ai Oktoberfest estjére sorsolunk 2 darab belépőjegyet hétfőn 9 óra után az összes helyes megfejtő közül. A mai nap kérdése pedig, amit Facebookon elcsíphettek, a következőképpen szól: melyik városban rendezik meg a világhírű Oktoberfestet? A. München, B. Berlin. Ez tehát a kérdés, irány a közösségi média felületünk, kommenteljétek a helyes megfejtést, játszatok és nyerjetek!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajorízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

Ed Sheerant hallhattátok, ez volt a 2025-ös Azizam. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé a mi térségünkben a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek. A munkaterületnél a külső sávot lezárták és 60 km/órás sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 140-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák munkaidőben félpályás lezárás mellett. Az 56-os főúton, szintén Szekszárdon, a belterületi szakaszon a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 61-esen, Tolna-Némedi belterületén a 40-es kilométernél egy ingatlan földgázellátásának kiépítésén dolgoznak. A burkolat és az útpatka felbontása miatt félpályás lezárás van érvényben 30 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 65-ös főúton, Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt ugyancsak útszűkületekre kell számítani.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: legnagyobb slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keress tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A polgári lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek 9 embert az észak-koszovói Zubin Potok községben, közölte vasárnap a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség, írja az MTI. A közös közlemény szerint a különleges ügyészség utasítására vasárnap hajnalban végrehajtott műveletben a háborús bűncselekményeket vizsgáló rendőrségi igazgatóság és más különleges egységek vettek részt. Az akció a mitrovicai értelmiségiek csoportjaként ismert 1990-ben eltűnt albán civilek ügyéhez kapcsolódik. A hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Tengelic község önkormányzata 2026-ban is 15 000 forintos iskola kezdési támogatást biztosít az arra jogosult helyben élő gyermekek számára, adta hírül a Tengelici Hírmondó. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150%-át. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Hétvégén elkezdődött az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. Az atomerőműesek gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Eilingsfeld János sérülés miatt hagyta ki az NK Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az Atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz-e a Paks 100 pontja, amelyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az Atom, a találkozón a fiatalok is pályára léptek és bemutatkozott az ifjú Merkel Barna is. Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Young 15, Halmai és Joseph 8-8, Krivacevic 7, Révész 6, Géringer 3, nagy két pontot tett a közösbe. Benke Szilárd így nyilatkozott a sajtótájékoztatón.
5: Amit a héten végig gyakoroltunk, azt tök jól végrehajtottuk a mai mérkőzésen, úgyhogy tudtunk magabiztosan játszani, a saját játékunkat játszottuk. Amiket megbeszéltünk eredetileg a mérkőzés előtt, azokat sikerült végrehajtani, és mindenki, aki beszállt, fegyelmezetten betartotta a taktikai utasításokat, úgyhogy talán ennek köszönhetőleg inkább ez a magabiztos hazai győzelem.
4: Az a se vezető edzője Ivica Skelin is értékelt a sajtótájékoztatón.
6: Compliments to players, to my players.
7: A gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előnyre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladni.
6: On the right level during the whole game, so compliments and just we need to continue in this way.
4: Az a se a második fordulóban jövő szombaton Körmenden lép pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most...
8: A pontos idő 16 óra 3 perc, szeptember 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, No Way kezd. A Red All About It című tracket fogjátok hallani tőle 2025-ből, de még ebben az órában, az óra második felében újabb hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítás is vár rátok. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

Ez volt Loi és a 2024-es The Way I Want It. Nos, szeptember 28-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Vencel, Bernát, Justina, Salamon, Szelim és Tárkány nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Ezen kívül ez a mai nap, ez a szeptember 28-a, egyben az amerikai alkotmány születésnapja is. 239 éve történt a nagy esemény 1787-ben. A ma is érvényben lévő legrégibb írott alaptörvény hivatalosan 1788. június 21-én lépett életbe, miután 9 állam már ratifikálta. Most megyünk tovább zenével, Khalid és Marshmello következik a NAMP 2022-ből.

Ez volt Calvin Harris és Regenbone Man, Lovers in a Past Life című szerzeménye 2024-ből. Nos, még két track következik, egy Cyriltől, egy pedig Gordótól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel és a beígért Pál Fikati féle tudósítással. Ezúttal az Atomenergetikai Múzeum programjáról lesz szó a Múzeumok őszi fesztiválján. Cyrillion a Stumbling In 2023-ból. Let's go!

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül, rossz ötlet, zene szünet nélkül. Jobb, jobb, sokkal jobb. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM, összekött.

0: Szombat hallottátok, ez volt a 2025-ös Undressed. Nos, a múzeumok őszi fesztiválja pénteken este várta az Atomenergetikai Múzeumban az érdeklődőket. Egy rendkívül izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg, és különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindezt tudósok segítségével. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be. Pálfi Kati kolléganőnk beszélgetett az előadás után Vince Bálinttal.
1: Itt vagyunk a Paksi Atomenergetikai Múzeumban, a múzeumok éjszakáján, ahol egy nagyon érdekes előadást hallgattam végig Vince Bálint természetfotóstól, mégpedig az atomerőmű melegvizes és hidegvizes csatornájánál, illetve a fenékküszöb építésénél készített fotókból állított össze most itt egy sorozatot. Egy nagyon érdekes előadást láttunk, hallottunk tőled. Bálint, mesélj erről. A képeket hogy mind sikerült elkészítened? Itt az előadásban elmondtad, hogy hát aludni nem sokat aludtál itt az elmúlt hónapokban.
2: Igen, hát 12-én, augusztus 12-én megkezdődött konkrétan a művelet, de nem ez volt az előadás kezdete, hanem sokkal inkább 2026, azaz ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, ahogy azt már elmondtad, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. És én ezt gyakorlatilag 2012-én magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órába végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint ugye alapvetően természetfotós vagyok, és ezért természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, ez nem azt jelenti, hogy számítógépen, hanem igen, ott kint a helyszínen használtam olyan expozíciós, illetve szűrő, effektes megoldásokat, amivel megalkottam a képet. De előtte, január 1-től, mintha lehet, hogy a hetedik érzék, a megérzés, és ez volt az előadás elejének a témája, már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban az ottani, a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak. Ezek voltak emlősök, köztük a hód, az őz, a róka, nyest, a vaddisznó, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt, és akkor egy olyan speciális, ugye mi úgy hívjuk Y csatornán, kiszáradt a víz, elfogyott a vízhozam miatt a víz, és az ott maradt, hátra maradt növényi maradékok, illetve tócsákban él, visszamaradt halakra a gázomadarak, illetve a ragadozó madarak megjelentek, és azokat fotóztam. Közben meg folyamatosan az építés műveleteit egész az első pillanattól, amikor a Paksi Atomerőmű tűzoltósága úgymond kiment a leendő helyszínre, ahol maguk a nehéz gépjárművek most már szinte percenként járkálnak, és előkészítették a terepet a munkavégzésre, kivágták az ottani bokrokat, egy-két fát, szerencsére nem kellett sokat. Utána megjelentek a nagygépek, az utakat építették, magyarul a logisztikai részben is benne voltam, tehát végülis egyfajta kronológiai sorrendet lehet végigkövetni. Hangulatát szerettem volna visszaadni ennek a történetnek. Benne vannak olyan kockák, amelyek számomra nagyon kedvesek, és a véletlen hozta némelyiket, különösen azt, amikor a második helikopteres betonkockák ledobásánál egy abszolút véletlen folytán egy acélsodrony, amivel ledobták a vízbe ezt a kockát, egy csavarodás, ugye, hogy megcsavarodott a levegőbe, egy szívalakot alakított ki. Akkor ott nem vettem észre, mert sorozatot csináltam, csak általában a sorozatokat mindig otthon kiértékelésnél a számítógép előtt vesszük észre, és nagy meglepetésemre láttam, egyike ezeknek a képeknek, ami a kedvenceim ezek közül.
1: Nagyon szép képek, én ámultam, bámultam, és hát azt hiszem, hogy elsők között lehettem az itt ülőkkel egyetembe, akik először láthatták ezt a sorozatot így összeállítva és megtekintve.
2: Így igaz, ez még sem nem volt bemutatva sehol. Most készül az erőműbe, ami ugye egy belső kiállítás az erőmű dolgozóinak. A nagy örömükre ezt mai nap kezdte meg kirakni az erőmű irodaépületének az aulájába, ahol rendszeresen állítok ki képeket és mutatok be természetfotókat az erőmű környezetéből, egyéb témákba, és most meg is lepődtek egy kicsit, hogy a természetfotós, hogy ezt én készítettem, nagyon örültek neki, hogy láthatják, mert ugye leszámítva a Duna-Szent Benedeki oldalt, ahol bizony a úgymond katasztrófa turizmus működött, és azért belepillantottak a történetbe, gyakorlatilag a szakembereken, egy-két kivételezett vendégen és az építőkön, illetve a fotósokon kívül nagyon más ott nem vehetett részt. Van esély arra, hogy majd ezt a képekből, illetve kibővítve több szakterület fotósával, mint például a néphadsereg fotósai, a mi erőműves fotósaink, a vízügyesek fotósai, illetve a kormány részéről készült fotósokkal egy vegyes, úgymond közös kiállítás, szabadtéri vándor kiállítás reményeim szerint összetudunk állítani, egyelőre ez terv. Már kaptam felkérést arra, hogy bemutassuk más helyszíneken is, illetve előadást is tartsunk.

Ez volt Alma és a 2022-es Close the Door. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg, mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Csak ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Több mint 700 millió euró sürgősségi segélycsomagot különített globális válságok kezelésére az EU értesült az MTI. Mint írják az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatása szerint a Grémium 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre. Az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd. A Fidesz elnöksége kiáll Hankó Balázs mellett, akinek mentelmi joga kiadását ma tárgyalja a parlament, közölte a párt elnöksége az MTI-hez szombaton eljuttatott nyilatkozatában. Ez az esemény a kiépülő új kommunista önkény újabb megnyilvánulása, fogalmaztak. Mint írták, Hankó Balázs egyetemi tanár, köztiszteletben álló elismert tagja a Nemzeti Keresztény Tudományos és Szellemi Életnek, és az, hogy bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe és meggyanúsítják, abszurd. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüreti ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
3: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
4: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
3: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
2: Görög István minden alkalommal főz a szüreti napokon a barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a szüreti ízei főzőversenyen. Ezúttal harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
5: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült. Egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltre. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörköltel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
2: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de volt koncert, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában, a nap pedig szüreti utcabállal zárul Dunaföldváron. Nosztalgikus délutánnal várják a szépkorúakat, Sárszentlőrincen adta hírül a település a közösségi oldalán. Sárszentlőrinc község önkormányzata idén is műsoros délutánra hívja a település 65 év feletti lakóit. A rendezvényt október 2-án pénteken 15 órától tartják a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A vendégeket vacsorával és zenés programmal várják. Az esemény fellépője Kovács Gergő, aki retro és nosztalgia koncerttel szórakoztatja a közönséget. A szervezők kellemes hangulatú, közös ünneplést ígérnek a résztvevőknek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most.
7: A pontos idő 17 óra 5 perc, szeptember 28-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Taylor Swift kezd, az Opelite-ot fogjátok tőle hallani 2025-ből, de az óra második felében ismét jelentkezni fogok a nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Kylie Minogue-ot és Sia-t hallhattátok, ez volt a 2024-es Dance Alone. Nos, szeptember 28-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Vencel, Bernát, Justina, Salamon, Szelim és Tárkány nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Sofia, Nzau és Zerbe, a Mwakit fogjátok hallani 2023-ban.

Ez volt a Head Over Feet a fantasztikus Alanis Morissettől egyenesen 1996-ból. Nos, még néhány track következik, és elcsíphetitek a kérdésünket, a heti nyereményjáték akciónk mai napi kérdését itt a rádió hullámhosszán is. Z következik a The Middle 2018-ból. Let's go! Take a

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: Már is jelentkezem a nyereményjátékunk részleteivel. Az Energy Hotel and Business Center Paks jóvoltából játszunk egész héten. Minden nap egy-egy kérdés kerül ki közösségi média felületünkre, Facebookra, ami alá kommentben várjuk a helyes megfejtést. Az összes helyes megfejtő közül pedig hétfőn 9 óra után fogunk sorsolni egy szerencsés nyertest, aki páros belépő egyet vehet át az Energy Hotel and Business Center Paks október 16-án esedékes Oktoberfest estjére. A kérdés pedig, amit Facebookon olvashatok, a következőképpen hangzik. Melyik városban rendezik meg a világhírű Oktoberfestet? A. München, B. Berlin. Ez tehát a kérdés, irány Facebook, kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Játsszatok és nyerjetek!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

Ez volt Tom Grennan és a 2024-es Don't Break the Heart. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhattok velem. Legyen királynapotok! Sziasztok, srácok!

0: FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz-szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A polgári lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek 9 embert az észak-koszovói Zubin-Potok községben, közölte vasárnap a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség, írja az MTI. A közös közlemény szerint a különleges ügyészség utasítására vasárnap hajnalban végrehajtott műveletben a háborús bűncselekményeket vizsgáló rendőrségi igazgatóság és más különleges egységek vettek részt. Az akció a mitrovicai értelmiségiek csoportjaként ismert, 1990-ben eltűnt albán civilek ügyéhez kapcsolódik. A hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást. A kormányváltás önmagában még nem jelent rendszerváltást, jelentette ki Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán szombaton. A miniszterelnök szerint a kormányváltásnak az állam és az állampolgárok felszabadítását, valamint az igazságszolgáltatás és az igazságtétel megvalósítását is jelentenie kell ahhoz, hogy rendszerváltásként lehessen rá tekinteni. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kormányváltás még nem rendszerváltás, a rendszerváltás akkor következik be, amikor egyrészt a bűnösök oda kerülnek, ahová valók, a magyar közpénzek lehető legnagyobb része visszakerül a magyarokhoz, illetőleg, hogyha a félelem megszűnik a legkisebb falvakban is. A Zenevilágnapja alkalmából két programmal is várja az érdeklődőket a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola október 1-én Pakson. Délután 13 óra 30-kor az Atom téren énekszót tölti meg az Atom teret címmel, paksi gyermekek előadásában csendülnek fel népdalok. Este 18 órától az Erzsébet nagy szállodában adnak koncertet az iskola tanárai és növendékei. A programok a zenei nevelés, a közös muzsikálás és az éneklés közösség formáló erejére, valamint a gyermekek és a fiatalok művészeti teljesítményére hívják fel a figyelmet. Tengelic község önkormányzata 2026-ban is 15 000 forintos iskola kezdési támogatást biztosít az arra jogosult helyben élő gyermekek számára, adta hírül a Tengelici Hírmondó. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150%-át. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében. Nosztalgikus délutánnal várják a szépkorúakat Sárszentlőrincen, adta hírül a település a közösségi oldalán. Sárszentlőrinc község önkormányzata idén is műsoros délutánra hívja a település 65 év feletti lakóit. A rendezvényt október 2-án pénteken 15 órától tartják a Sárszentlőrinci művelődési házban. A vendégeket vacsorával és zenés programmal várják. Az esemény fellépője Kovács Gergő, aki retro és nosztalgia koncerttel szórakoztatja a közönséget. A szervezők kellemes hangulatú, közös ünneplést ígérnek a résztvevőknek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különített globális válságok kezelésére az EU értesült az MTI. Mint írják az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatása szerint a Grémium 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre. Az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. A Zene Világnapja alkalmából két programmal is várja az érdeklődőket a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola október 1-én Pakson. Délután 13 óra 30-kor az Atom téren énekszót tölti meg az Atom teret címmel, paksi gyermekek előadásában csendülnek fel népdalok. Este 18 órától az Erzsébet nagy szállodában adnak koncertet az iskola tanárai és növendékei. A programok a zenei nevelés, a közös muzsikálás és az éneklés közösség formáló erejére, valamint a gyermekek és a fiatalok művészeti teljesítményére hívják fel a figyelmet. Tengelic község önkormányzata 2026-ban is 15 000 forintos iskola kezdési támogatást biztosít az arra jogosult helyben élő gyermekek számára, adta hírül a Tengelici Hírmondó. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyekben az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150%-át. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Hétvégén elkezdődött az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. Az atomerőmű esek gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Eilingsfeld János sérülés miatt hagyta ki az NK Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az Atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz-e a Paks 100 pontja, amelyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az Atom, a találkozón a fiatalok is pályára léptek és bemutatkozott az ifjú Merkel Barna is. Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Young 15, Halmai és Joseph 8-8, Krivacevics 7, Révész 6, Géringer 3, nagy két pontot tett a közösbe. Benke Szilárd így nyilatkozott a sajtótájékoztatón.
2: Amit a héten végig gyakoroltunk, azt tök jól végrehajtottuk a mai mérkőzésen, úgyhogy tudtunk magabiztosan játszani, a saját játékunkat játszottuk. Amiket megbeszéltünk eredetileg a mérkőzés előtt, azokat sikerült végrehajtani, és mindenki, aki beszállt, fegyelmezetten betartotta a taktikai utasításokat, úgyhogy talán ennek köszönhetőleg inkább ez a magabiztos hazai győzelem.
1: Az a se vezető edzője Ivica Skelin is értékelt a sajtótájékoztatón.
3: Compliments to players, to my players.
4: A gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előnyre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladnunk.
3: On the right level during the whole game, so compliments and just we need to continue this way.
1: Az ASE a második fordulóban jövő szombaton Körmenden lép pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A polgári lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek 9 embert az észak-koszovói Zubin-Potok községben, közölte vasárnap a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség, írja az MTI. A közös közlemény szerint a különleges ügyészség utasítására vasárnap hajnalban végrehajtott műveletben a háborús bűncselekményeket vizsgáló rendőrségi igazgatóság és más különleges egységek vettek részt. Az akció a mitrovicai értelmiségiek csoportjaként ismert, 1990-ben eltűnt albán civilek ügyéhez kapcsolódik. A hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást. A Fidesz elnöksége kiáll Hankó Balázs mellett, akinek a mentelmi joga kiadását ma tárgyalja a parlament, közölte a párt elnöksége az MTI-hez szombaton eljutatott nyilatkozatában. Ez az esemény a kiépülő új kommunista önkény újabb megnyilvánulása, fogalmaztak. Mint írták, Hankó Balázs egyetemi tanár, köztiszteletben álló elismert tagja a nemzeti keresztény tudományos és szellemi életnek, és az, hogy bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe és meggyanúsítják, abszurd. A Zene Világnapja alkalmából két programmal is várja az érdeklődőket a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola október 1-én Pakson. Délután 13 óra 30-kor az Atom téren énekszót tölti meg az Atom teret címmel, paksi gyermekek előadásában csendülnek fel népdalok. Este 18 órától az Erzsébet nagy szállodában adnak koncertet az iskola tanárai és növendékei. A programok a zenei nevelés, a közös muzsikálás és az éneklés közösség formáló erejére, valamint a gyermekek és a fiatalok művészeti teljesítményére hívják fel a figyelmet. Nosztalgikus délutánnal várják a szépkorúakat, Sárszentlőrincen adta hírül a település a közösségi oldalán. Sárszentlőrinc község önkormányzata idén is műsoros délutánra hívja a település 65 év feletti lakóit. A rendezvényt október 2-án pénteken 15 órától tartják a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A vendégeket vacsorával és zenés programmal várják. Az esemény fellépője Kovács Gergő, aki retro és nosztalgia koncerttel szórakoztatja a közönséget. A szervezők kellemes hangulatú, közös ünneplést ígérnek a résztvevőknek. Felsőoktatásban tanuló hallgatók támogatására lehet pályázni Németkéren. Németkér község önkormányzata támogatást nyújt a településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatóknak. A támogatásra azok jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 300 ezer forintot. A támogatás havi összege legfeljebb 20 ezer forint és maximum 10 hónapra igényelhető. A kérelemhez szükséges többek között a háztartás jövedelem igazolása, a hallgatói jogviszony igazolása, valamint a személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya bemutatása. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdődik.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, én Harmad Gabi vagyok továbbra is, és folytatódik a Szabad Péntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélünk a hét történéseiről, és pedig akkor most azzal folytatjuk, amivel szerettem volna már az előző blogban is, méghozzá Magyar Péter, Sesztek Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését kérte kedden az ügyészség, és Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt indulna eljárás, amennyiben felfüggesztik Sesztek Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt, ugye itt a Volánbusz ügyben, és Hankó Balázs fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznának az NKA ügyben. Mit szólsz ehhez? Ők már elég nagy kutyák?
2: Hát most a Magyar Péterre gondolsz?
1: Hát meg a Sesztek is, és a Hankó a maga idejében, kormányzata alatt.
2: Hát azért ez miniszter volt elég hosszú ideig a Sesztek.
1: Hát persze, azért
2: mondom. És azért a Low Wellness, a csigafeldolgozó, tehát ezek a jól nem megvalósult kisvárdai beruházások azért az ő nevéhez kötődtek, igen.
1: Uh-huh. Jó, de most az elszámoltatás szempontjából ez egy pozitív előrelépés, hogy három ilyen név is bekerült a mentelmi jog felfüggesztése kérdéskörébe, és az ügyészség ezt meglépte?
2: Hát ezt nem tudom, mert nem tudom, mennyire alapos a gyanú. Nyilván az, hogy én mit gondolok róluk, az nem számít, hanem az, hogy az, amit elkövettek, az rendben van, vagy nincs rendben. Én persze, én nekem semmi gondom nincs az ellen, hogy nyomoznak. Sőt,
1: hát kinek van ezzel? Senkinek nincs gondja, nem is hát ez volt a kérdés.
2: Akkor mi volt a kérdés? Ugye elég nagy kutyák?
1: Igen. Tehát ugye eddig ugye az volt, hogy azt mondta, vagy azt mondtuk többször is, hogy hát jó, de most megint a kis munkatársakat elviszik a minisztériumokból, meg minden, és akkor közben meg a nagy kutyák ugye nem kerülnek be a szórásba, hát, de most akkor...
2: Hát nyilván nagyon sokan felvetettek a kérdést, hogy a buszba, vagy miért a busz megy el a Hűvösbe, nem a Hankó, amikor ugye helyettese volt, stb. Volt egy ilyen igény, most nem az igény a lényeg, hogy de úgy látszik, hogy össze sikerült gyűjteni annyi terhelő dokumentumot, vagy terhelő információt, ami adott esetben erre lehetővé teszi. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem vagyunk elkésve semmittől, tehát nem olyan értelmi forradalmat csináltunk, hogy most tatáriális nem tudom én, bíróságok fogják eldönteni, hogy kire felkiáltás alapján az emberek kit tartanak bűnösnek, kit nem. Javaslom mindenkinek egyébként a Brian életéből a kövezős jelenetet, és tehát én ezt nem szeretném. Én azt szeretném, ha tényleg szakemberek eldöntenének és nyomoznának. Tehát eleve a most ne értsé félre, az előző témában azért kellemetlen egy icipicit az, hogy visszadobták, mert legalább csináljunk úgy. Most nem az, hogy tudjuk a végeredményt, de akkor végigmegyünk mindenen, és tételesen meg tudjuk mutatni, hogy a hatház is végül is azt mondta, hogy ez a baj, hogy az indokok egy kicsit viccesnek tűnnek.
1: Igen, most itt az előző témánkra utalsz.
2: Igen. Én nem azt mondtam, hogy attól, hogy ők meg lesznek gyanúsítva, le is lesznek ültetve.
1: Uh-huh.
2: És ne is ültessék le őket, ha nem követtek el semmit. Nyilván az, hogy én mit gondolok a dologról, és nehezen tudom elképzelni az ő pozíciójukban, az egy más kérdés. És nyilván ez majd szép apránként mindenki sorba kerül, és nem biztos, hogy baj az, mi csak tisztán szeretnénk látni. Ha nem történt semmi, csak netto hülyék voltunk, azt tisztán szeretnénk látni.
1: Hát igen.
2: Mert az, hogy nekem most az az meggyőződésem, hogy te egy bunkó vagy, már ne értsék félre, az azért édes kevés ahhoz, hogy kiállítsák a bizonyítványt rólad. Akkor legyen erre egy szakapparátus, amelyik tényleg eldönti, hogy a körülményekből igaz vagy nem.
1: Hát igen, hát meglátjuk, figyelj. Én azt gondolom, hogy...
2: Én nem gondolom, hogy ők lesznek az utolsók.
1: Na, ezt akartam mondani, vagy erre akartam utalni, hogy igazából most, hogy bármelyik őket, ha nézem, akkor így... és mondjuk a fideszes vagy KDNP-s képviselőkre gondolok, akkor Sesztek Miklós nem feltétlenül különbözik túl sokban a többi volt minisztertől.
2: Nem tudom, őnek nekem egyébként nagyon gyanúsnak tűnik ő, hogy hát azért ő a hogy mondjam, a durvább, gátlástalanabb figurák közül.
1: Hát, és lehet,
2: nekem hogy... akkor, amikor dolgozott, így éreztem. Ettől persze én lehet, hogy csak rossz a marketingje.
1: Nem tudom, fogalmam sincs, én nem ismerem személyesen, meg nem is követtem ilyen mélységében egyébként az ő működését, hogy ő most milyen csapatba tartozik ilyen szempontból. Minden esetre valószínűleg egyébként a többi miniszternél is pont ugyanígy lehetne találni ügyeket.
2: Hát reméljük, hogy lesz is.
1: Mert ugye azért voltak pontosabban olyan miniszterei az előző kormányoknak, akiket bizonyos ideig ugye háttérbe is, tehát a sajátjaik szorítottak háttérbe annak érdekében, hogy kicsit a rájuk
2: zajok.
1: Igen, vagy igen.
2: Hát azért az a karrier, amit a Rogán befutott a, hogy hívják, Bulvár médiától a teljes elefántcsont toronyba való visszavonulásig, azért az egy kemény dolog volt.
1: Igen. Na jó, szerintem ebben...
2: De várja, még azért annyi volt, igen, hogy ugye előkerült az a kérdéskör is, mert az, hogy most valaki a telefont ellopta, én nem tudom, tehát az összes körülményre tekintettel, ha én jól tudom, ez nem igazán lopásnak tűnik a BTK szerint, de ez egy másik történet.
1: Magyar Péter esetében.
2: A telefon, ugye?
1: Igen, az olyan érdekes, mert ugye...
2: A Hankó az NK ügy, az nagyon sok őt ki belőle, igen, szerintem az elmúlt időszakban. Ugye a Sesták az meg elméletek a Volán.
1: Így van.
2: A sztori, és ugye hát azért nekem is feldob ez azt, és most itt meg is néztük a miniszterelnök nyilatkozatát. Ő ugye ebben az időszakban, vagy közel ebben az időszakban ő felügyelőbizottsági tag volt.
1: Igen, de egyébként most én nem tudom...
2: Ő egyébként elmondta az ügyről a véleményét, tehát nem nulláról beszélünk, mondjad.
1: Jó, csak igazából én nem ismerem az akkori Volán felügyelőbizottsági alapszabályt, tehát hogy nem tudom, hogy a felügyelőbizottságnak milyen jogkörei voltak, mert ugye van olyan felügyelőbizottság, ami ügydöntő jogkörre rendelkezik bizonyos összeg felett, van, aki egyáltalán nem rendelkezik ügydöntő, csak javaslattevő jogkörrel. Tehát az, hogy a felügyelőbizottság tagjának azt kell tudnia bizonyítani, hogy ő mondjuk az ellenőrző tevékenységét elvégezte, és az ellenőrző tevékenysége körében egy adott ügyben jelezte el, hogy szerinte az problémás. Innentől kezdve ő megtette, amit meg kellett tennie, mert a valódi döntés az mindig az ügyvezető kezébe van, és a jogi felelősség is ebben az értelemben a döntésért az ügyvezető kezében van, nem a felügyelőbizottságéban. A felügyelőbizottságnak az a feladata, hogy a törvényes működést kontrollálja, és ha valahol úgy látja, hogy nem megfelelően döntött például egy ügyben az ügyvezető, azt jelezni kell neki, hogy a jövőben ne így döntsön. Ennyi.
2: Hát semmi azért, hogyha a bűncselekményre utaló jel van, akkor azért tovább kell mennie.
1: Érted? Nincsen feljelentési kötelezettsége, hát, ha csak nem...
2: Különben simán egy ilyen ügyben bűnpártolásére lehet vinni.
1: Hát, hogyha észrevette, és nem szó, jó, az igaz, de szerintem egy ilyen esetben, hát azért nem, ezt nem tudom megítélni, hogy egy ilyen ügyletet azt át lehet-e látni egy felügyelőbizottsági székből.
2: Oké, de
1: amikor itt még majd nyomozóhatóság is azon fog vitatkozni, meg azt fogja nyomozni, hogy egyáltalán itt történt-e bűncselekmény.
2: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye a korrupció az, amiből én kimaradok. Tehát azért ezek nem annyira bonyolult történetek, mit akarunk bizonyítani, és lehet-e. Tehát amikor nem úgy hasznosulnak pénzek, és nem lehet alkalmatlanságot csak mögé vetíteni, akkor azért tovább kell azon az úton menni, hogy mégis mire gondolt a költő, amikor ezek a döntések megszülettek. A másik részre én csak azra akartam utalni részben, hogy ha kivizsgálják rendesen ezeket az ügyeket, akkor nyilván adott esetben szó kerülhet arról, hogy ez a felügyelőbizottság jól végezte a dolgát, vagy sem.
1: Hát és felmerülhet a kérdés, de azt meg nyilván dokumentumokkal kell igazolni, tehát ha mondjuk tételezzük fel, azért tudom ezt, mert én is felügyelőbizottsági tag vagyok, tehát én rendszeresen ellenőrzési jegyzőkönyveket készítek, rendszeresen átnézem a könyvelést, rendszeresen kérdéseket teszek fel, ajánlatbekérésekkel kapcsolatban, stb. De ezt mind le van dokumentálva, az ügyvezető aláírja, a pénzügyesek aláírják, a többi felügyelőbizottsági tag pont ugyanúgy aláírja, meg pont ugyanúgy leellenőrzi. Tehát nyilván az, hogyha Magyar Péter mondjuk a felügyelőbizottsági tagsága idején egyetlen egy felügyelőbizottsági ülést tartott, amiben a következő határozat volt benne, hogy elfogadja a 2000 akárhányas mérleg beszámolót, akkor onnantól kezdve hát nyilván viszonylag nehéz bizonyítani, hogy ő elvégezte az ellenőrzési kötelezettségét, és hát onnantól kezdve ugye megint más.
2: Én nekem csak az a jó érzésem van, hogy nyilván akkor végig fognak menni ezen a dolgon, és ki fog derülni, hogyha valamit nem jól csinált. Miért lenne ez probléma? Miért ne lehetne egy miniszterelnök adott esetben olyan helyzetben, miért ne kerülhetne, hogy a korábbi melóját ellenőrzik?
1: Kerülhet.
2: Tehát én azt gondolom, hogy ez jó, tehát miért lenne probléma? Mert hogyha egyszer csak meg azt olvasod, hogy azért nem lett ügy a Volán ügyből, mert akkor volt a felügyelőbizottság elnöke, soha senki nem fogja lemosni, hogy mutyi van.
1: Na persze. Ugye? Jó, hát igen.
2: Na de ez ugyanígy érdekes egyébként az autópálya konceszió kapcsán is, mert többen mondták, hogy akkor volt államtitkár, ugye a Vitézi. Aki most miniszter,
1: és ugye az egészet végig.
2: Tehát lehet, hogy helyzeti előnye volt, mert akkor már tudott mindent. De nem volt abban a helyzetben mondjuk, mert le volt tiltva az ügyről. Van ilyen munkaköri kötelesség, hogyha nem egyértelmű a korrupció. Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem. Hát jó, figyelj.
2: Most... Stratégiailag így döntöttünk, mert ez az állam érdek. Most erre azért te nem tudod azt mondani ott,
1: hogy ez
2: nem tiltja semmi.
1: Igen.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Na az, hogy most megvakarod miniszterként, az benne van a pak, az akár lehet normális is, érted?
1: Igen. Egyetértek, nem tudok vitatkozni. Na, végre ez is egy nemzeti.
2: Meg szeretné, mi?
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Továbbra is a szabad pénteket halljátok, és akkor folytassuk, most egy picit médiázzunk, jó? Tehát két médiás témát is hoztam, az egyik, pontosabban az egyik az a te témád, úgyhogy folytassuk a te témád.

0: miniszterét, tehát ugye a Mi Hazánknak az alelnöki tisztségéért elindult, ami a kettő ugye kizárja egymást, és a Mi Hazánk elnöke azt szeretné, hogy a Mi Hazánk alelnöki tisztségét válassza, és hát efelé hajlik ugye az úriember is. És ami az érdekes, az itt ebben az, hogy történik-e, vagy történt-e bármiféle kulturális változása az országban a választásokat követően, ha most azt látjuk, hogy van egy energiajogász, akit egyébként a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává választott, illetve pontosabban jelölt ugye egy politikai párt, tehát nyilvánvalóan hiányzik a médiához való kötődés, illetve az egyáltalán a szakmai kapcsolat, meg, tehát, szóval hogy lesz valaki a média tanácsba tag, energiajogászként úgy, hogy ő neki a médiáról kell ezen túl dönteni. Elképesztő.
1: Hát úgy, hogy gyakran volt vendég az Ez itt a kérdés című műsorban.
0: Ja, az is számít. Nagyon,
1: hát gondolom, tehát most azért, amikor láttam már kamerát egyik oldalról, majd a szünetbe odamész és mondod neki, hogy megnéz, belenézhetek, majd látod a másik oldalról is. A tragédia nyilván nem ez, mert erre van lehetőség. Csak ha megnézzük, hogy a milyen személyeket delegáltak adott esetben a pártok, akkor nem látom azt, hogy az a fajta szakmai minimális konszenzus, nemzeti konszenzus, vagy szakmai konszenzus lehetne, amiről hát már oly sokat beszélgettünk. Tehát jelen esetben például ugye az adott úr is, hát megnyilatkozásai és egyebek, én azt gondolom, közel nem afelé vitték akár a médiát, ugye a korábbi időszakok szereplései alapján is, amelyek egyébként most azt sugallhatnák nekünk, hogy tanultunk abból, hogy mi volt az, amit elrontottunk az elmúlt időszakban, és mennyire nem jó az, hogyha szervilis vagy olyan embereknek a munkáját veszük igénybe, akiknek van egy kattanása, mert az egyébként a pártnak, a politikának előnye, hanem adott esetben van egy szakma, amelyik adott esetben fontosabb, mint a politika, és azt gondolom egyébként, hogy minden szakma önmagában fontosabb lenne, mint a politika, de sokkal jobban örülnék, hogyha a gyermekvédelmet az nem a politikusok kénye kedve szerint lenne, hanem vannak szakemberek, azok elmondják, hogy mit kéne tenni az adott területen, és vannak politikusok, amelyek a körülményekhez képes biztosítják a feltételeket. Nyilván, ha nincs annyi pénz, akkor megkérem őket finoman, hogy kevesebből kéne megoldani, de egyébként hosszú távon fel tudunk építeni egy stratégiát, vagy bármi mást. Ugyanez a lezüllesztett magyar média kapcsán is. Nagyon nagy kérdés az, hogy például az a Siklósi Beatrix a Fidesz esetében, akit a Független Közmédia Testületbe delegált volna, vagy küldött volna a Fidesz, és egyértelmű, hogy mondjuk köze van ahhoz a MTI-s sztorihoz, vagy minősítette azt, hogy ukázba kapták, hogy mi legyen a milyen témát, hogyan kell bemutatni, hogy az a Fidesznek tetszen, és nem az volt a baj, mert ezzel nincsen semmi baj, hogyha ennek lett volna köze a valósághoz, vagy legalábbis egy olyan olvasata lehetne sokszor a valóságnak, amivel lehet vitatkozni, mert nem teljesen, hát hogy mondjam, manipulatív ma. Maradjunk ennél a verziónál. Illetve hát a Szabó László, de ugyanígy mondom, tehát az úriemberrel kapcsolatban is, amikor mondjuk elmegyek egy beszélgetős, vitatkozó műsorba, hogy egyébként a végén csak az a lényeg, hogy egy narratívát nyomjunk le a hallgató vagy a nézőnek a torkán, miközben egyébként tényleg jó témákra lehettek volna, akkor el kéne azon gondolkodni, hogy valóban az a média feladata, hogy adott esetben minden szócső azt kiabálja, amit én szeretnék. Uh-huh. Vagy ami nekünk. Tehát fontos lenne, hogy mondjuk a szakmában olyan emberek vitatkozzanak a fejünk fölött témákról, akik legalább egymást van miért tisztelni, azon túl, hogy az emberi mi voltjuk miatt hát tisztelik, hanem már, szakmailag is.
0: Hát meg látott már igen sajtót működni, és ő maga tapasztalta egyébként a saját bőrén ezeknek a döntéseknek a következményeit.
1: Így van.
0: Mert ugye azért tudnak, a médiatanács is tud olyan döntéseket, elvárásokat támasztani a sajtóorgánumok felé, ajaj, ami teljesen életszerűtlen. És te nyilván onnan tudod, hogy nem volt ő maga egy ilyen, nem járt ebbe a cipőbe, soha nem gyártott műsort, soha nem csinált, nem tudom én, nem írt újságot,

0: a többi, hogy egyszerűen meghozza ezt a döntést. Ez már önmagában árulkodik róla. Szóval akkor nemzeti minimum azt gondolom az, hogy egy média tanácsba média szakemberek legyenek, és most tök mindegy, hogy rádió, tévé, írott sajtó, online sajtó, akármi, de olyan ember legyen, aki egy 5-10 évet legalább eltöltött, vagy ha nem is...
1: Hát és a másikak is annak tartják
0: azért. 2-3-4 évet azért dolgozott. Igen, és mások is annak tartják, de most jó, ez a mások is
1: most
0: annak tartják.
1: Most a szakmáról beszélek. Tehát, hogy van x darab publikációd, van, érted, hogy mit akarok mondani? Jaj. Tehát, hogy dolgoztál benne, és mondjuk olyan kérdéseket vetettél fel, amelyek tényleg dilemma egy szakma szabályozása kapcsán.
0: Most én a publikációhoz nem ragaszkodnék. Tehát ez,
1: jó,
0: ez,
1: okay.
0: Ez egy kicsit azért megint ez a túl elméleti tudományoskodós típusok, nem. Tehát gyakorlatban legyen gyakorlata, és értse, lássa át a médiának a működését. Az, hogy egy energiajogászt delegál egy politikai párt egy média testületbe, tehát most pont hogy néznének ki, mondjuk, ha lenne egy ilyen energetikai testület, vagy hát van is tulajdonképpen már a Magyar Energetikai Hivatal, ugye, stb. Tehát, hogy oda mondjuk bedelegálnak téged.
1: A például. Jó, ez egy jó döntés lenne, de ezt most nem menjünk bele, tehát mert van az úgy, hogy az ember tök mindegy, hogy ez mindenhez is ért, tehát ez egy teljesen normális állapot, de értem, hogy mire gondolsz, egy gyengébb kiadása az én személyemnek, erre teljesen jó példa.
0: Jó, akkor mondok egy példát, egy orvosi testületbe beraknak téged. Na, szóval, hogy bocsi, de azért ezek olyan alapdolgok, és az a baj, hogyha a politika saját szintjén nem szűri ezt meg.
1: Így van.
0: De pedig most biztos vagyok benne, hogy a mi hazánk köreiben is van olyan média munkás, akit egyébként jelölni tudtak volna, és van média tapasztalata. Ha nincs, akkor nagyon nagy probléma van. Na szóval, jó.
1: És nem is kell, hogy mindenben egyetértsünk, de tudjunk már úgy vitatkozni, beszélgetni, hogy annak van teteje, ne csak az legyen, hogy én másként látom. Rendben, de miért?
0: Igen, igen. Na hát, de ugye itt jön be a képbe a magyar médiában lévő széthúzás, és ugye mondtad, hogy a
1: hát
0: szakmai minimális
1: szervilizmus,
0: de azért az, hogy a szakmai minimális konszenzusok sincsenek meg a szakma alapjaiban, és lásd ugye egy jó példa, az amerikai tévés sajtó viszont összezárt, miután Donald Trump újságírókat tiltott ki a Fehérházból, egész konkrétan,
1: egészen konkrétan
0: az ABC, a CBS, a Fox News és az NBC is szolidáris volt a CNN-nel.
1: A Fox News,
0: aki egyébként nagyon is Donald Trump párti, és nagyon tolta őt a kampányban is, meg minden, és ennek ellenére azt mondta, hogy ez egy olyan nemzeti minimum az Egyesült Államokban, hogy ez egy vörös vonal, amit átlépett. Az más kérdés, hogy ugye válaszolt Trump, ugye Trump TV néven saját csatornát indított a Fehérház, de aztán kénytelen volt vissza. Igen, de aztán kénytelen volt végülis visszaengedni a kitiltott újságírókat, ha jól emlékszem, ez lett a vége. De hogy ez mennyire tanulságos történet a magyar sajtó szempontjából, hogy most képzeld el azt a szituációt, hogy a Telexet kitiltja, vagy mit tudom én, akkor a mostani Tisza kormány mondjuk kitiltaná az Origót a sajtótájékoztatókról,
1: és akkor a Telex és a 444.
0: A Telex, a vadhajtások, a 444, igen, HVG, mindenki a magyar nemzettel együtt összefogna, vagy meg a Hír TV, és azt mondaná, hogy
1: nem régen ez megtörtént egyébként, nem ebben a formában, de ugye a sajtó vagy a kormányinfokról elég rendesen ki volt tiltva talán a 24.hu, mert az volt a válasz, hogy az az újságírót ne küldjék tovább többször. Ők azt mondták, azt küldünk, akit akarunk. Akkor ki vagytok tiltva.
0: Igen, de akkor mit csinált a magyar sajtó?
1: Hát örült, hogy egy több hely van arra, hogy kérdezzen.
0: Na, szóval, hogy ez azért valahol nagyon-nagyon más mentális beállítódás, és szerintem ehhez fel kellene nőni a magyar sajtónak, nem?
1: Is. De ez ugyanígy, az előbb már több mindenről vitatkoztunk, tehát minden szakmának.
0: Igen, de most erről beszélünk.
1: Nem úgy, hanem igen, tehát a sajtónak is, de azt gondoljuk, hogy egyéb szakmai szervezeteknek is, és akkor lennénk előrébb. Na. Hatóságoknak, stb.
0: Ma
1: tehát
0: is.
1: Ez lenne a lényeg.
0: Ma is. Meg is sokadik nemzeti
1: minimumot.
0: Egyszerűen ebbe a műsorban mindig, lehet, hogy átnevezzük nemzeti minimumra.
1: Nem, vagy kell olyat hívni most már műsorba, mert túlságosan úgy látom, hogy átformáltunk a Józsival téged is, már nem tudsz annyira.
0: Dehogy nem, hát azért még nagyon sokat vitatkozok.
1: Igen. Adáson kívül meg rengeteget. És milyen fölöslegesen. Oh. Bocs, van, hogyha hallgattál volna típusú.
0: Jó, inkább zenéljünk egy kicsit. Okay. Ezt jobban fogja élvezni a közönség, a hallgatóság.
2: Szabad péntek best of összeállít.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Trasszer Tamás és Harmad Gabi a Paks FM stúdiójában, és ez a Szabad péntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk a hét történéseiről. És akkor még egy érdekes témát hoztunk a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Az első alkalommal szeptember 11 és 13-a között rendezték meg ugye az atlétikai világdöntőt itt Magyarországon. 10 millió dolláros egyébként rekorddíjazásnak számító nyereménye alapját pedig teljes egészében a magyar kormány, tehát a magyar adófizetők fizették. Méghozzá ez úgy derült ki, hogy a Telexhez eljutott az a 2024-es szerződés, amelyet tehát ugye az előző kormány kötött ezzel kapcsolatban, és erről soha nem beszéltek a szervezők, hogy az átszámítva 3,2 milliárd forintos nyeremény alapot, azt nem a World Athletics, hanem a magyar kormány fizeti majd teljes egészében. Miért baj ez, Tamás? Tehát jó célt finanszírozott ezzel tulajdonképpen, nem? Vagy ilyenkor mit kell nézni szerinted? Hát most
2: én nem gondolom, hogy kell nézni. Én azt gondolom, hogy a probléma az, ami egyébként a legtöbb, hát hogy is mondjam, autokráciában ez jellemző, vagy hát jellemző, hogy azt a negatív PR-t, ami az országgal szemben, vagy éppen ha pontosabbak akarunk lenni, akkor a hatalmat gyakorlókkal szemben fennáll, azt valamilyen módon kompenzálni akarja. Tehát én nem látom azt, vagy nem tudom azt, hogy láttuk volna, hogy azt mondjuk, hogy idehozunk egy ilyen versenyt, ennek ilyen is ilyen hatása lesz a nem tudom én, a vendéglátás, a turizmus, az egyéb dolgokra, és ezért fog megtérülni. Ennyit teszünk bele, ennyit teszünk pluszba bele, mert azért nyilván maga a megrendezéssel járó költségeket is egyébként az ország állta. És azt gondolom, hogy ezekben az esetekben jó, hát most ez apró pénz az összes többihez, de tiszteletlenség az, hogy nekem jó legyen, mint hatalomgyakorlónak a PR-je, ezért most az adófizetőknek a pénzét beáldozom erre, miközben egyébként ők lehet, hogy nem erre fordítanak.
1: Jó, de értelek, viszont ugye felmerül bennem az a kérdés, hogy az adófizetők, ugye mondott, hogy nem biztos, hogy erre fordítanák. Na most azok az adófizetők, akik egyébként külföldre kiviszik a pénzüket elkölteni, mert hogy turistaként ugye kimennek, ugye az a pénz sem magától jön vissza a magyar gazdaságba, ami onnan kiment, mert kivitték. Szóval ezek az emberek, akik ezt nem fogják fel, ezt a nagyon egyszerű matekot, hogyha kiviszed a pénzt az országból, akkor az nem magától jön vissza, tehát csak akkor fogod tudni újra elosztani ugyanazt a pénzt, hogyha valamilyen módon jól működik a magyar gazdaság, és visszaáramlik, akár a turizmuson keresztül, vagy például az ilyen rendezvényeken keresztül elég turista érkezik Magyarországra, akkor ezek az emberek szerinted ezeket a kérdéseket, amit te most feszeget, ezeket észreveszik, felfogják?
2: Igen, mert egyébként...
1: Fogják bármilyen módon büntetni, idézőjelbe, azt, hogyha valaki így működik, mint vezető?
2: Ja, azt, hogy büntetni fogják, azt nem gondolnám, vagy nem vagyok benne biztos. Hát nem tudom, például most rengeteg részvideót dob fel nekem a Facebook, amelyik arról szól, hogy mostantól kezdve, ugye, hogy nyert a Tisza, ugyanúgy lesznek oligarchák, de nem magyarok. És akkor most mi a baj ezzel? Hát könyörgöm, az a baj ezzel, hogy miért nem lehet csinálni egy normális társadalmat? Sehol nincs. Olyan van, hogyha kiírok egy feladatot, hogy mondjuk meg kell csinálni valamelyik utat, akkor ott jó eséllyel lesz fővállalkozó, és lesznek alvállalkozók. Vagy ezért, mert nincs mindenre egyébként eszköze, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy összességében így a leggazdaságosabb. Na de azt lebegtetni, és azt feltételezni, hogy az teljesen rendben van, hogy ellopták, lefölözték adott esetben ezeket a munkákat, mert ők így beszélnek róla, hogy leszette. És innentől kezdve a külföldi fogja leszedni. Miért? Nem lehet olyat, hogy ne szedje le senki.
1: De lehetne, nyilván.
2: Nem lehet, azt mondja, hogy nem lehet. Ezt úgy állítja be nekem, hogy tévedésben vagyok, ha azt gondolom, hogy lehet. De ezt még senki nem bizonyította be, hogy miért ne lehetne.
1: Nyilván lehetne, szóval ezt most lépjünk is ezen túl. Az egyébként, hogy mondjuk külföldiek fölözik le, vagy a külföldiek viszik ki az országból megint csak a profitot, ugye megint miért probléma? Mert az a pénz, amit külföldön költenek el, például a külföldi boltokban, az abból az állam felé áramló adó, mit tudom én, iparűzési adó, az ugye nem a magyar államnak fog visszajönni, hanem abban az államban fog majd az állami szerveknek menni, meg az önkormányzatoknak, ahol elköltik. Tehát ez a probléma, és ez, de azt gondolom, hogy itt annyira gyerekcipőbe jár pénzügyi tudatosság szempontjából a magyar társadalom, hogy ez a dolog, tehát ezt nem hiszem, hogy túl sokan végig gondolták egyébként, és akkor innentől kezdve ezek a típusú dolgok, hogy most akkor 2 milliárdba került nekünk adófizetőknek az, hogy díjaztuk a sportolókat, tehát, és az is ugye megy ki a magyar költségvetésből, mert hát azért nem nagy részben nem magyar érmesek voltak, meg nem magyarokat díjaztak. Ezen oké, hogy voltak magyar résztvevők is, meg tök jó egyébként, hogy vannak magyar sportolók, akik ugyanúgy az atlétikának szentelik az életüket, de hát nyilván ez a pénz, ez megint csak nem marad a magyar gazdaságon belül. Tehát ugye ez a probléma, és a másik, amit mondasz, hogy igen, valóban, amikor tulajdonképpen egy ilyen nagyon drága kormánymarketing, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert tulajdonképpen ez is benne van valóban, és hát mondjuk jó lenne, hogyha a magyar adófizetők lennének már annyira tudatosak, hogy az ilyen típusú, vagy az ilyen típusú működést azt úgy nem nagyon díjaznák. Na.
2: Hát igen, egyébként visszatérve egy fél pillanatra, amit mondasz, hogy van olyan, hogy kiviszi a profitját, mert nem tudjuk helyettesíteni. Tehát mondjuk egy olyan céget, amelyik high-tech-et hoz be, mondjuk az Audi hozott be évtizedeken keresztül, vagy a Mercedes, a BMW, stb. Az, hogy ő utána kiviszi a profitját, hát kellemetlen, csináljunk olyan gazdasági körülményeket, hogy itt forgassa vissza. De egyébként valószínű, hogy nem biztos, hogy bárki tudna ilyen jól fizető állást adni annak a nem tudom én hány ezer magyarnak. Tehát ilyenkor lehet win-win a szituáció, csak tanuljuk el tőlük. Például, amikor hozzák magukkal a beszállítóikat, előbb-utóbb túrjuk ki. Tanuljuk meg tőlük. És akkor még több marad, és még kevesebb profit megy ki. Tehát inkább ez lenne a lényeg, és ugye most a kínaiakkal nem az a legnagyobb baj, hogy itt vannak, hanem hogy ők nem nagyon minden zárt rendszerbe hoznak. Az építőanyagtól kezdve a munkásokat, a technológiát, és nincsenek olyan magyar vállalatok, amelyek eltanulhatnák tőlük, mert nincsenek benne magyar vállalatok. Nyírjuk a füvet.
1: De ne haragudj, azért vannak olyan magyar vállalatcsoportok, akik ezt a zárt működést, ezt már működtették itt az elmúlt 16 évben, nem?
2: De az másról szólt, tehát ez igen, tehát
1: de értelek,
2: attól,
1: igen.
2: Attól nem lett egy világszínvonalú know-how valahol a rendszerben, hanem hát hogy mondjam, tehát egy 19. századi ipart működtették befentesen, tehát mindegy az, hogy bankokról beszélünk, útépítésről, de ezek mind 19. századiak. Ehhez képest azért ezek a high-tech-et hozó cégek, azért ezek elméletileg lehetnének olyanok is, mint ő tudunk tanulni.
1: Ez így van, ezzel egyetértek. Na, hát akkor van ebben még valami?
2: Nincsen.
1: Akkor viszont beszéljünk még egy örömteli témáról, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy örömteli
2: tűzijáték lesz?
1: Tűzijáték nem lesz. Nem, mert az, tudod, az az állatokat védjük, úgyhogy tűzijáték mentesen fogom most ezt prezentálni. Ugye a Tisza kezdeményezi, hogy december 24-e munkaszüneti nappá legyen nyilvánítva, ugye ezt Magyar Péter tegnap jelentette be.
2: És a KDNP végre örülhet a sikerének, ők legalábbis ezt mondják, igen.
1: Igen, na.
2: Az ő eredményük.
1: Szóval, mit gondolsz erről?
2: Hát nem tudom, én az összes napot ünnepnappá tenném, tehát nem tudom, tehát...
1: Ne kelljen dolgozni!
2: Tehát fogalmam nincs, hát eddig se dolgoztunk ugye akkor nagyjából, mert áttettük ide-oda-amoda, és azoknak a munkanapoknak se sok haszna volt. És
1: de azt kellett biztos... dolgozni, bocsi.
2: Tehát de azoknak nem sok haszna volt, mert valaki adták szabadságba, stb. Oda muszáj volt egy napot vinned végig, és nyilván a három műszakos, például az atomerőmű, mindegy az, hogy 24 24-e, 25-e vagy 26-a van, ugyanúgy kénytelenek dolgozni.
1: Jó,
2: mert nekünk
1: is
2: rádiósoknak. Jó, nekünk is, igen, csak ez egy kicsit olyan furcsa hangzott volna. Nem tudom, tehát Magyarországon relatíve túl sok állítólag az ünnepnap más országokhoz képest. Jó lenne egyszer tényleg, hogyha ezek ünnepnapok lennének, nem csak, hogy mondjam, annak lennének kinevezve. Tehát legyen is okunk ünnepelni, és tényleg éljük is meg, aztán pihenjünk, mert ránk férne egyébként.
1: Abszolút, de én azt gondolom, hogy tehát én ezt nem is értettem, hogy eddig 24-en miért nem munkaszüneti nap, bevallom őszintén, és ez az állandó ledolgoztatás, főleg tudod, én nálam ez ilyen veszőparipa, az állami szektor, meg az önkormányzati szektor, ahol azért én meggyőződésem, és ezt bárhol vállalom, és bárki nyugodtan, aki esetleg most valamik állami hivatalba hallgat minket, az
2: már itt
1: betelefonálhat, igen, hogy ez hülyeség, de szerintem az állami hivatalokban és az önkormányzatoknál azért általában nincsen annyi munka, hogy ne lehetne megoldani azt, hogy 24-e teljes egészében munkaszüneti nap legyen ledolgozás nélkül, úgyhogy szerintem ez egy jó döntés. Most mondjad.
2: És hogyha szükséges létszám lenne csak?
1: Milyen szükséges létszám?
2: Hát mondjuk nem 10 lennének, hanem 8-an, mert ugyanúgy el tudják látni.
1: Hát figyelj, én azt mondom, hogy én nem sajnálom a magyar emberektől a pénzt. Az más kérdés, hogy egyébként valóban, hogyha az államot túl nagyra hízlaljuk, így van, akkor sajnos annak egyébként összességében az emberek kreativitása és a gazdaság fogja a kárát látni, amitől egyébként nem lesz ugyanolyan sikeres az ország szerintem, tehát akár az is lehetne a megoldás, igen, hogy leépítjük az államot, és akkor abból majd...
2: Ismét egy minimum.
1: Igen, itt ismét egy minimumot találtunk. De minden esetre szerintem ez egy jó kezdeményezés, és most, hogy akkor ez...
2: Melyik a következő? Melyik készül fel?
1: Mire gondolsz?
2: Hát melyik nap legyen a következő?
1: Ja, várjál. De most így hirtelen nem is.
2: Mert azt hiszem legutóbb egyébként talán, mint hogyha nagy péntek lett volna.
1: Szerintem a következő az legyen, hogyha március 15-e szerdára esik, akkor se kelljen, vagy nem csütörtökre esik, tudod, akkor mindig azt szokták, hogy hosszú hétvége, de ne kelljen ledolgozni előtte.
2: Egyébként én azt gondolom, hogy támogatom a hosszabb ünnepeket, talán az emberek jobban ki tudják magukat pihenni.
1: Na, jól van, akkor támogatjuk. Ezt nagyon támogatjuk, a hosszú ünnepeket és a sok-sok munkaszüneteket.
2: Hát vagy úgy kéne, hogy akkor a 27, 28, 29, 30, 31.
1: Na! Ez is egy nemzeti minimum, ezt egyetértünk. Ebben is, és akkor kérjük, hogy a vállalkozásokat finanszírozza meg a vállalkozásoknak az állam azt, hogy mindenki elmehessen, ne csak az állami szektor.
2: És azért emeljen adót mindenhol, és akkor...
1: Na jó, ez most akkor saját csapdánkba estünk bele. Ugyan. Na jó, menjünk mi is pihenni, én azt javaslom. Ez volt a Szabad Péntek, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy velünk tartottatok, itt volt a stúdióban veletek.
2: Sasszár Tamás.
1: És Harmad Gabi. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek, és most egy Betonhofi dallal búcsúzunk. Hello, hello, ez a címe, hello, sziasztok, szép napot és további jó rádiózást nektek.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különített globális válságok kezelésére az EU értesült az MTI. Mint írják az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatása szerint, a Grémium 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre. Az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd. A kormányváltás önmagában még nem jelent rendszerváltást, jelentette ki Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán szombaton. A miniszterelnök szerint a kormányváltásnak az állam és az állampolgárok felszabadítását, valamint az igazságszolgáltatás és az igazságtétel megvalósítását is jelentenie kell ahhoz, hogy rendszerváltásként lehessen rá tekinteni. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kormányváltás még nem rendszerváltás, a rendszerváltás akkor következik be, amikor egyrészt a bűnösök oda kerülnek, ahová valók, a magyar közpénzek lehető legnagyobb része visszakerül a magyarokhoz, illetőleg, hogyha a félelem megszűnik a legkisebb falvakban is. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüretízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a máltai szeretett szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
2: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
3: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
2: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
1: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon a barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a szüretízei főzőversenyen, ezúttal harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
4: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült, egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltre. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörköltel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
1: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de volt koncert, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában, a nap pedig Szüreti utcabállal zárult Dunaföldváron.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Hétvégén elkezdődött az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. Az atomerőműesek gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Eilingsfeld János sérülés miatt hagyta ki az NK Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az Atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz-e a Paks 100 pontja, amelyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az Atom, a találkozón a fiatalok is pályára léptek és bemutatkozott az ifjú Merkel Barna is. Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Young 15, Halmai és Joseph 8-8, Krivacevic 7, Révész 6, Géringer 3, nagy 2 pontot tett a közösbe. Benke Szilárd így nyilatkozott a sajtótájékoztatón.
5: amit a héten végig gyakoroltunk, azt tök jól végrehajtottuk a mai mérkőzésen, úgyhogy tudtunk magabiztosan játszani, a saját játékunkat játszottuk. Amiket megbeszéltünk eredetileg a mérkőzés előtt, azokat sikerült végrehajtani, és mindenki, aki beszállt, fegyelmezetten betartotta a taktikai utasításokat, úgyhogy talán ennek köszönhetőleg inkább ez a magabiztos hazai győzelem.
1: Az a sevezető edzője Ivica Skelin is értékelt a sajtótájékoztatón.
6: Compliments to players, to my players.
7: Gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előnyre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladnunk.
6: On the right level during the whole game, so compliments and just we need to continue this way.
1: Az a se a második fordulóban jövő szombaton Körmenden lép pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
8: Paksfm.
0: Paksfm.
8: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Több mint 700 millió euró sürgősségi segélycsomagot különített globális válságok kezelésére az EU értesült az MTI. Mint írják az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatása szerint a grémium 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre. Az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd. A kormányváltás önmagában még nem jelent rendszerváltást, jelentette ki Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán szombaton. A miniszterelnök szerint a kormányváltásnak az állam és az állampolgárok felszabadítását, valamint az igazságszolgáltatás és az igazságtétel megvalósítását is jelentenie kell ahhoz, hogy rendszerváltásként lehessen rá tekinteni. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kormányváltás még nem rendszerváltás, a rendszerváltás akkor következik be, amikor egyrészt a bűnösök oda kerülnek, ahová valók, a magyar közpénzek lehető legnagyobb része visszakerül a magyarokhoz, illetőleg, hogyha a félelem megszűnik a legkisebb falvakban is. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüretízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a máltai szeretett szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
2: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
3: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
2: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születinapokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
1: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon a barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a szüretízei főzőversenyen, ezúttal harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
4: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült, egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltet. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörköltel is, marha lábszárral. Minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is. A legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
1: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de volt koncert, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában, a nap pedig Szüreti utcabállal zárul Dunaföldváron.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Hétvégén elkezdődött az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. Az atomerőműesek gárdája csapatkapitánya nélkül vette az első akadályt. Eilingsfeld János sérülés miatt hagyta ki az NK Universitas Pécs elleni hazai találkozót. Lendületesen kezdett az Atom, már az elején elhúztak 29-12-re, bár rövid időre a második negyedben visszajött a játékba a baranyai csapat, de a találkozó végjátékában már csak az volt a kérdés, vajon meg lesz-e a Paks 100 pontja, amelyet Nagy Dániel egy duplával meg is fejelt. 102-77-re nyert az Atom, a találkozón a fiatalok is pályára léptek és bemutatkozott az ifjú Merkel Barna is. Daniels 20, Chandler 17, Benke 16, Yang 15, Halmai és Joseph 8, Krivacevic 7, Révész 6, Géringer 3, nagy 2 pontot tett a közösbe. Benke Szilárd így nyilatkozott a sajtótájékoztatón.
5: Amit a héten végig gyakoroltunk, azt tök jól végrehajtottuk a mai mérkőzésen, úgyhogy tudtunk magabiztosan játszani, a saját játékunkat játszottuk. Amiket megbeszéltünk eredetileg a mérkőzés előtt, azokat sikerült végrehajtani, és mindenki, aki beszállt, fegyelmezetten betartotta a taktikai utasításokat, úgyhogy talán ennek köszönhetőleg inkább ez a magabiztos hazai győzelem.
1: Az a sevezető edzője Ivica Skelin is értékelt a sajtótájékoztatón.
6: Compliments to players, to my players.
7: A gratuláció a csapatomat illeti, hiszen ezt a meccset nagyon komolyan vettük az első perctől kezdve. Ennek köszönhetően már az elején egy komolyabb előnyre tudtunk szert tenni. A folytatásban gyakorlatilag végig kontrolláltuk a találkozót, és ami nagyon fontos, hogy fókuszálni tudtunk 40 percen keresztül. Ezen az úton kell tovább haladnunk.
6: On the right level during the whole game, so compliments and just we need to continue this way.
1: Az ASE a második fordulóban jövő szombaton Körmenden lép pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Érezzétek a jó zenét! Egész nap!